beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

olyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít.

0: ja Rob Modern. Rob Modern.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

0: a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: a múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A tiszaújvárosi tragédia után nincs veszélyben az ország üzemanyag ellátása. A Sándor Palota is közzétette a kegyelmi ügy náluk lévő dokumentumait. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nincs veszélyben az ország üzemanyag ellátása, és nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után. Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató és Kapitány István energetikai miniszter délutáni sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy egy csővezeték robbant be váratlanul az Olefin 1-es üzem újraindításakor, de külső beavatkozásra utaló nyomot nem találtak. A szerencsétlenségben egy ember meghalt és 9 munkatárs került kórházba. A szakember pedig azonnal megkezdték a részletes vizsgálatokat a baleset körülményeinek feltárására. Az igazságügyi minisztérium és az elnöki hivatal jogi igazgatósága is egyértelműen elutasításra javasolta K. Endre kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök mégis a kegyelem megadása mellett döntött. Ez abból a 11 dokumentumból derült ki, amelyet a Sándor Palota péntek reggel hozott nyilvánosságra a honlapján. Az iratok szerint az államfő a szokásos eljárás rendtől eltérően írta alá a határozatot, amelynek hivatalos indoklását a papírok nem tartalmazzák. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a teljes döntéshozatali láncolat feltárására parlamenti vizsgálóbizottság alakul, amely legkésőbb szeptemberben megkezdi munkáját. Debrecenben ápolják a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás több sérültjét. A péntek reggeli szerencsétlenségben egy ember a helyszínen életét vesztette. A sérültek ellátásáról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adott tájékoztatást. Közlése szerint a mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség megfelelő. Az Olefin egy üzemnél megsérültek közül 2 súlyos esetet mentőhelikopterrel, 2 könnyebb sérültet pedig földi úton szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. A tárcavezető hozzátette, hogy az üzemben történt robbanás után további 5 sérültet a Miskolci kórházban ápolnak a szakemberek. Visszaállítja az Ukrajnából

0: Érkező árok importtilalmát a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakció azonnal visszautasította a bírálatot, és közleményében úgy vélte, hogy a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszer termékekre vonatkozó importtilalmat saját hatáskörben elrendelje. Ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven működik a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amelynek vezetésére Kaló Zoltán professzort kérték fel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán közített bejelentése szerint a háttérintézmények átadás átvétele már folyamatban van. A tárca vezető kiemelte, hogy a megújuló OEP a jövőben nem egyszerű kifizető helyként, hanem értékalapú biztosítóként fog tevékenykedni, amelynek szakmai kialakítását az egészségügyi közgazdász végzettségű Kaló Zoltán professzor felel majd. Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya, jelentette ki Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után bejelentette, hogy sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárult el a közvetlen veszély a térségben.
1: Tisztelettel szeretném jelenteni, hogy a mai tárgyalásom eredményeként Ausztriából nem érkezik több azmesz tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme.
0: Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány. A hírt Magyar Péter kormányfő jelentette be az osztrák kancellárral közösen tartott bécsi sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, hogy szeretnék elérni az Ausztriába ingázó magyarok határellenőrzésének enyhítését vagy teljes eltörlését. A miniszterelnök az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, és hangsúlyozta, hogy a költségvetési helyzet felmérése, valamint a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet majd beszélni a külön adók átalakításáról. Legfeljebb 8 évben korlátozna a miniszterelnöki megbízatás idejét a Tisza frakció két képviselője, akik alaptörvénymódosító javaslatot nyújtottak be Forsoffer Ágnes házelnöknek. Melétei Barna Márton és Hantosi István indítványa szerint nem lenne megválasztható kormányfőnek az, aki 1990 májusa óta akár megszakításokkal is már kitöltötte ezt az időkeretet. A jogállam helyreállítását célzó előterjesztése mellett megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt, és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát is visszasorolná a nemzeti vagyonba. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, miután Bécsben találkozott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Peter Hanke osztrák közlekedési miniszter. A magyar tárcavezető kiemelte, hogy újjáépítenék az együttműködést a gyesebb működése és fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása, amely a két főváros közötti hatékonyabb összeköttetést szolgálja. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupciós fenyegetettség Magyarországon a kormányzati ciklus végére. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt Bécsben a Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő kijelentette, hogy Magyarország elvégzi a házi feladatát ezen a téren, és világossá tette a kabinett tagjai, a képviselők és a Tisza párt politikusai számára, hogy senki sem nyúlhat a közpénzekhez. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy aki mégis így tesz, annak a függ lenné váló magyar igazságszolgáltatással és az új korrupció ellenes szervekkel kell majd szembenéznie, miközben megjegyezte, hogy a korrupció és a politika összefonódása nem csak Magyarországon jelent problémát. Törvényjavaslatot nyújtott be a kereszténydemokrata néppárt az országgyűlésnek, amely 13 év alatt megtiltaná a közösségi média felületekre való regisztrációt. A digitális gyermekvédelmi csomag részeként a tech cégeknek megfelelő életkor azonosítást kellene biztosítaniuk a platformokon, a 16 éven aluliak számára pedig fokozottabb védelmet írnának elő. A javaslat emellett a digitális eszközökön egy olyan figyelmeztetést is elhelyezne, amely szerint azok használata 6 éves kor alatt nem ajánlott. A KDNP képviselői hangsúlyozták, hogy a szabályozás nem tűr halasztást, és a kezdeményezés illeszkedik a nemzetközi, többek között a dán és az ausztrál gyakorlathoz, ahol szintén szigorú korlátozásokat vezettek be a kiskorúak védelmében. Összesen 18 milliárd forintot fordít a kormány a laktanyák felújítására és a katonák mindennapi körülményeinek javítására a hivatalos épületek csinosítása helyett. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentése szerint a keretösszegből az idei évben 5 milliárd, jövőre pedig további 13 milliárd forint áll rendelkezésre, a fejlesztésekre pedig maguk a parancsnokok tehetnek javaslatot. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházások mellett szeptemberig egy új, méltó katonai életpálya modellt is kidolgoznak az alakulatokkal közösen, hiszen a szolgálat mögött álló bajtársaknak méltóságot, kiszámíthatóságot és tiszteletet kell biztosítaniuk. Nem hagyta szó nélkül a Vivaldi autógyár Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vágyait és konstruktív egyeztetéseket kezdeményezett a szaktárcával a Szegeden épülő üzem ügyében. A tárcavezető közösségi posztjában azt állította, hogy a kínai vállalat a gyárépítés során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A Vivaldi közölte, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a környezetvédelemnek, a munkálatok alatt folyamatosan együttműködtek a hatóságokkal. A jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatokat azonban nem kívánják kommentálni. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a Tisza párt alaptörvény módosítási javaslatait, mivel azok nem erősítik, hanem gyengítik Magyarországot. Gulyás Gergely frakció vezető sajtónyilatkozatában élesen kritizálta a migrációs szabályok lazítását, a visszamenőleges jogalkotást, valamint a felsőoktatási források csökkentését célzó indítványokat. A politikus kiemelte, hogy teljesen elfogadhatatlannak tartják a keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelméről szóló alaptörvény passzus törlését, mivel ez a rendelkezés képezi a jelenlegi magyar migrációs politika alapját. Azonnali hatállyal felmentette a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közleménye szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábornagy feladatkörét a szervezet bűnügyi főigazgatóságának vezetője, Domokos Ferenc dandártábornok veszi át. Demeter Tamás neve legutóbb egy somogyi szabadidő farmon történt tragikus eset kapcsán szerepelt a sajtóban, ahol egy az általa szervezett exkluzív eseményen résztvevő pénzügyőr dandártábornokot találtak holtan március 6-án. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett. Máig elmaradt az egyházon belüli szembenézés és megtisztulás a kegyelmi ügy után, így a református egyház hitelességi válságba sodródott. Ezt Fekete Károly tiszántúli református püspök mondta a debreceni nagy templomban elhangzott beszédében, és ismét élesen bírálta Balogh Zoltánt. A püspök szerint az egyházba belopakodott az érdekközpontú gőgös hatalomgyakorlás. Balogh Zoltán azonban úgy reagált, nem kíván többet mondani az ügyről. Noderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárságának munkáját. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy olyan közgazdász és közgazdász tanár szakember csatlakozik a minisztériumhoz, aki mintegy 30 éve foglalkozik szakmai oktatással a köz, a magán és a non-profit szektorban. A leendő államtitkár kiemelte, hogy a tanulóközpontú oktatásban és az együttműködésben hisz, munkája során pedig a diákok nagyobb bevonását, az adatalapú döntéshozatalt, valamint a felnőttkori tanulás kultúrájának erősítését tervezi a gazdasági élet szereplőivel szoros partnerségben. A miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai, valamint a szociális és családügyi minisztert, hogy szerdáig egyeztessenek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének pontos státuszáról. A kormány célja annak biztosítása, hogy a hazai munkaerőpiac elsősorban a magyar munkavállalók és a magyar vállalatok érdekeit szolgálja. Az egyeztetésekkel azt kívánják megakadályozni, hogy olyan gazdasági modell alakulhasson ki az országban, amely a tömeges külföldi munkaerő behozatalára épül. A 2025-26-os tanévben tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon, a közoktatásban és a szakképzésben a létszámuk már megközelíti a 120 ezret. A KSH nemrég megjelent felmérése szerint a diákok többsége, több mint 73%-a integrált nevelésben vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt a társaival. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás szabályozási zavar, és a statisztikák szerint közel kétszer annyi fiú érintett, mint lány. Az ellátó rendszerben jelenleg csaknem 5000 gyógypedagógus és konduktor, valamint további fejlesztő szakemberek dolgoznak az érintett gyermekek megfelelő iskolai támogatásán és fejlesztésén. 14 év után újra megnyílik a legendás Ferihegyi 1-es terminál a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatti hatalmas forgalom kiszolgálására. A csúcsnapokon a napi 800 járatot is megközelítő forgalom miatt a Budapest Airport ideiglenesen megnyitja az épületet, így jövő pénteken, május 29-én egész nap, valamint szombaton 17 óráig minden Londonból érkező Wizz Air gép ide érkezik. Szombat estétől vasárnap éjfélig az összes Londonba tartó járat is innen indul, majd a két terminál között pedig ingyenes transferbuszok közlekednek. A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy a megszokottnál korábban legalább 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, de csapadék sehol sem várható. Az északi-északkeleti szél sokfelé lesz élénk, erős a nap folyamán. Napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Figyelem! A Sunshine Valent autó elszabadult.
1: Igen, jól hallottad.
2: Mivel egy prémium kategóriás autó járja a várost és a környező településeket,
0: az autóvadászatban minden kattintás közelebb visz az álom hétvégéhez.

0: felülvizsgálat indul a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtokot megszerző alapítványnál. Nincs kapcsolat az asszály és a jégkármérséklő rendszer működése között. Megdöntötte a saját világrekordját egy nepáli serpa. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Gyors és alapos felülvizsgálatot indít az új Tisza kormány a Lázár János kuratóriumi elnöksége alá tartozó Jövő Nemzedék Földje alapítványnál, amely a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok mellett jelentős állami vagyont szerzett meg. Bóna Szabolcsú Jonan felesküdött agrárminiszter a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokon bejelentette, hogy tüzetesen átvizsgálják az alapítvány alá besöpört állami cégeket, így a milliárdos profitot termelő ATEV fehérje feldolgozót, valamint a büntetés végrehajtástól átjátszott földterületeket is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az eddigi politikai propaganda helyett szeretnék felszabadítani a szakmai érdekképviseleteket, a jövőben pedig non-profit alapokra helyeznék a megkerülhetetlen mezőgazdasági szolgáltatásokat. Óriási anyagi terhet jelent a családoknak az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése, mivel a korábbi néhány száz forintos önköltség helyett idén már turnusonként átlagosan 60 ezer forintot kell fizetni a piaci alapú helyekért. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője elmondta, hogy a kieső állami kapacitások miatt 10 000-es nagyságrendű új kereslet jelent meg a piacon, ami felgyorsította a foglalásokat. A szakértő egyúttal óvatosságra inti a szülőket, mivel a megnövekedett igények miatt megjelentek a piacon a nem legálisan működő, színes weboldalakkal megtévesztő, komoly biztonsági kockázatot jelentő táboroztatók is. Nincs kapcsolat az asszály és a jégkármérséklő rendszer működése között, cáfolta meg a terjedő összeesküvés elméleteket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A 986 talajgenerátorból álló jégerrendszer ezüst jodid légkörbe juttatásával kizárólag a jégszemek méretét csökkenti a zivatarfelhőkben, a csapadék mennyiségét azonban nem befolyásolja. A statisztikák szerint a beruházás bevezetése óta 44%-kal csökkentek a jégkárok az országban, a tartós szárazság miatt pedig idén a generátorokat is rekord keveset, az első hónapban mindössze 8 napon át kellett üzemeltetni. Már gőzerővel szervezik a Tiszás tusványos Erdélyben, miután lapinformációk szerint július 28-a és augusztus 1-e között a székelyföldi Homoród fürdő rendezik meg a közösségi párbeszéd tábort. Kátai István, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget alapítója elmondta, hogy egy teljesen alulról szerveződő, nyitott és ingyenes rendezvényt hoznak létre, amely alternatívája kíván lenni a hagyományos Tusnád fürdői szabad egyetemnek. A szervezők több ezer résztvevőt várnak az új közösség térbe, ahol a sajtó képviselői is korlátozások nélkül dolgozhatnak majd, miközben az eredeti 35. tusványos a tervek szerint július 21-e és 26-a között várja az érdeklődőket. 32. alkalommal jutott fel a Montaveres csúcsára Kamirita Sherpa nepáli magashegyi vezető, amivel tovább javította saját világrekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában. Az 56 éves Sherpa egy nemzetközi expedíció vezetőjeként érte el a 8848 méter magas csúcsot, amelyet először 1994-ben hódított meg, és azóta szinte minden évben feljutott a világ tetejére. A tavaszi szezonban a női rekord is megdőlt, Sakpa Sherpa ugyanis 11. alkalommal teljesítette a távot, miközben a nepáli hatóságok idén rekordszámú 492 mászó engedélyt adtak ki a külföldi hegymászóknak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, de csapadék sehol sem várható. Az északi-északkeleti szél sokfelé lesz élénk, erős a nap folyamán. Napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valami, tehát, hogy a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az írott megsemmisítők, azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített írott megsemmisítőket, nem?
2: Mekkora
1: tehát,
2: ötlet.
1: Hogy olyan fiók, amit beteszel, amiben beteszed az iratokat, az összest, és akkor betolod, és akkor az nem másik oldala már ki is jön. Tehát a beépített irat meg semmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanattal látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
2: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jó a kivitelezhető.
1: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondd el, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
2: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd.
1: Hát
2: tehát,
1: igen.
2: Hogy biztonságot ad.
1: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi
2: igen,
1: a történet.
2: Hát
1: és
2: igen.
1: Lehet már más kell csinálnom, az, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy már ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
3: Tehát van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
1: Nem mondod?
3: Komolyan, soha.
1: De hát azért voltál már nyaralni, meg
3: nyaralni kéne persze. Voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon
1: volt. Miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
3: Tehát az voltam, olyan, ahol voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
1: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
3: Én leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
1: amúgy
3: szauna,
1: nem olyan szar dolog, meg ilyesmi.
3: Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
1: Na, én is ezt kezdtük, hogy ez tök jó.
3: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
1: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
3: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
2: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
3: De mi fekszel a napra?
2: Én
3: mi?
2: Szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
1: Ég a testem.
2: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
1: csorog a víz
2: nekem,
1: minden a fejeden, nem?
2: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitot, hogy én feketén jövök
1: haza. Már azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
2: Konkrétan
1: már
2: egyébként
1: úgy serceget.
2: Egy kikört tojás megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős voltam.
3: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tökör tojás reggelire.
2: Az a testem.
1: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad?
2: Igen. Még mindig összegyűjtettem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matrac cégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat.
3: Uh-huh.
2: Elmennétek? El.
1: Hát, amúgy
3: mondjuk unalmas
1: de arra is ráunnál,
2: jó,
1: nem?
2: De vinnéd ezt is magapárnál.
3: Felkelsz otthon, elhagyod otthonodat, odatapárnál, nagyon nehéz napom lesz. Egyesen 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
1: Vagy hazamegy és nem alszol.
3: Igen, tehát azért az úgy...
1: Próbálsz fennmaradni.
3: Az úgy kemény.
2: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
1: Ne.
2: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
1: Nem.
3: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
1: Mert te kóstoltál, mi?
2: Igen.
1: De.
3: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
2: De már túl vagyok.
1: Száraz, figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
3: Nagymár pazarolj, hagyd csak ide!
1: Nem, és akkor úgy csinálom. Picúr,
3: add ide a megeszem én!
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó sportolást és jó reggelt mindenkinek. Na, mivel készültél, Laci?
3: Hát, tegnap volt az Európa Liga döntője, és egy remek kis mérkőzés volt. Pont akkor, amikor megfordítottad a húst a grillen, akkor születtek a gólok. Mind a három.
2: De mikor ütöttem egy tenyeres, meg egy fanálkot a fallabdapályán.
3: Na, tessék. Hát a Gabinál megszoktuk, hogy az első öt évben még nézte a focit, aztán amióta nem játszik a fogadóportálokon, azóta már nem érdekli. Nagyjából addig érdekelt egyébként, hogy nyersz-e vagy
2: nem. Hát nyilván, addig viszont nagyon. Tehát, hogy az utolsó utáni mérkőzés is megnéztem.
3: És ott is mindig csak a szögletek érdekeltek, meg a sárga lap.
2: Igen. Egy idő után úgy voltam vele. Jó, oké, az eredményeket nem fogom tudni soha az életbe eltalálni. Még csak megközelítőleg se. Az, hogy hány gól születik, az végképp nem. Na nézzük, szöglet.
3: Így van, angol bajnoki. Hát itt sok szöglet lesz. Igen, tehát hogy voltak ilyenek, tegnap is voltak szögletek. De egyébként az Aston Villa 3-0-ra nyert megérdemelten a Freiburg ellen, szép gólokat lőttek. Képzeld el, hogy nekem életem első foci meze egy Aston Villa mez volt, csak még nem is tudtam, hogy az micsoda. Tehát nagyjából harmadikos vagy negyedikes lehettem, és akkor nyíltak ezek a turkálók. Akkor jöttek be először Magyarországra, hogy a rendszerváltás előtti időszakban már volt néhány ilyen turkáló, ha jól emlékszem. Na mindegy, a lényeg az, hogy én kaptam egy ilyen focista mezt, mert tudták, hogy egyébként szeretem a focit, de hát azt sem tudtam, hogy ez melyik csapat, meg stb. Nem voltak még ilyen nyugati csatornák.
2: Azt hitted, hogy ilyenek. Hallottam az Aston Martinről, azt hitted, hogy ez valami gagyi változata.
3: Azt hittem valami, hát gondoltam valami kis csapat, vagy ilyesmi, és akkor sok-sok évvel később eszméltem csak rá, amikor már jobban érdekelt tényleg a foci, hogy jé, hát ez egy híres angol csapat. Úgyhogy hát olyan híres, hogy most már Európa Liga győztes is.
2: Elképzelhető, hogy az a története a meznek, hogy egy Aston Villa szurkoló elbukott egy nagyobb összeget, kidobta a kukába, összegyűjtötték valahonnan, vagy ilyen tárolóba tette, és akkor így kerülhetett akár Magyarországra.
3: Hát vagy kinőtte. Én csak ebben bíztam.
2: Vagy kinövi a meddét.
3: Hirtelen megszállta az ihlet, és Liverpool szurkoló lett. vagy valami más csapatnak.
2: Gyerekként minden héten másnak szurkoltál.
3: Igen, vannak nagyon jó sportvideók megint fent, egyébként a különböző ilyen streaming oldalakot. Engem a francia válogatottnak néztem meg a botrányos szereplését a dél-afrikai világbajnokságon, amikor sztrájkoltak és nem edzettek, és összevesztek. Ez a 2010-es, ha jól emlékszem. És akkor volt az, hogy összevesztek a szövetségi
2: kapitánnyal. Ja, tényleg a 10-es, akkor volt a Shakira dal, meg a
3: Vuvuzela, amit igen, nem lehet elfelejteni, mert élvezhetetlenné tették a foci meccseket ezekkel a kis kürtökkel, meg mindenfélével. Van fent a Liverpoolról egy csodálatos történet, ahogy megnyerik a bajnokok ligáját, úgyhogy előtte eléggé kutyaütő csapatnak tűnik, és már azt sem tudják, hogy most Gerard marad, vagy nem marad. Szóval érdemes megnézni ezeket a sportfilmeket, tényleg látványosak és izgalmasak, és mint ahogy említettem, tegnap jó volt ez az Európa Liga mérkőzés is. Jónak ígérkezik a Deac Nyíregyháza az a Spartacus 2 összecsapás is a hétvégén. Már most szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ez vasárnap 17 órától lesz, és ingyenes lesz a találkozó Debrecenben, a Dulci utcai sportkampuszon, mert hogy a Deacnak van esélye arra, hogy feljusson az NB2-be. Jelen pillanatban a második helyen állnak, az első a már bajnok, a Kisvárda 2 lett, de hát a második csapat, ugye miután a Kisvárdának van NB1-es csapata, és így nem indulhat az NB2-ben, így aztán a második helyezett játszhat majd a feljutásért osztályozót, és a második helyett óriási csata van a Deac és a Cigánt között. És miután azt szeretnék a debreceniek, jelenleg ők állnak jobban, de minimális ugye a különbség a két csapat között, hogy jó hangulat legyen, sok néző buzdítsa a csapatot, ezért a hétvégi mérkőzést ingyenessé tették. És hát a Nyíregyháza 2-nek is egy nagyon jó tavasza van, mert folyamatosan nyerte a csapat a mérkőzéseket. Itt már ugye az első csapatból visszajátszók nem lesznek, részben azért, mert elmentek már szabadságra ugye az NB1-es játékosok, részben a szabály sem engedi ezt meg feltétlenül, szóval izgalmas mérkőzésnek ígérkezik meg, hát egy Debrecen Nyíregyháza összecsapás, még ha Deac Spari 2 is, az mindig pikáns, de hát itt általában a Deac mérkőzésén nagyon jó hangulat van, és várhatóan nagyon sok néző lesz majd vasárnap délután, illetve este felé. Hétvégén rendezik a doping olimpiát Amerikában, ugye mi is beszéltünk már erről, először csak ilyen terv volt, hogy elindulhatnak azok a sportolók, akik doping vétségen érték őket, illetve szednek.
2: Akik már lebuktak?
3: Lebuktak, vagy szednek bármilyen szteroidot. Itt nincs szűrés, nincs semmilyen ilyen vizsgálat, úgyhogy arra kíváncsiak igazából, hogy az
2: kinek emberi... a legjobb a dílere?
3: Hát nem, inkább, hogy az emberi teljesítő képesség határa meddig tolható ki különböző anyagokkal, szteroidokkal.
2: Biztos, hogy jó ez, ami arra inspirálja az embereket, hogy bár mondjuk nyilván mindenki maga teszi tönkre a saját életét, ahogy akarja. Mondani. Ez igaz.
3: Hogy eddig is csinálták. Igazán tehát van. Nyilván ők nem indultak olimpián, ezek az atléták, vagy ezek az úszók, tehát hagyományos sportágakban rendezik meg. Kíváncsi vagyok azért, milyen eredmények születnek. Tehát nyilván meg pénzdíj is van, ami megint csak egy motivációs dolog, és sokan ezt tartják veszélyesnek, hogy az egészségüket kockáztatják a pénz miatt. Úgyhogy...
2: De felnőtt emberek.
3: Felnőtt emberek, és olyanok, akik indultak rendesen olimpiákorában.
2: Az extrém sport sem egy életbiztosítás, és mégis milyen sokan űzik, meg azért sorolhatnánk. Szóval azt gondolom egyébként, hogy elképzelhető, hogy egy idő után ez felkapottabb lesz majd, mert itt még durvább csúcsok születnek, még látványosabb dolgokat.
3: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk...
2: Tehát, hogy már emberfeletti dolgokat művelnek.
3: Hogy dőlnek-e meg esetleg világcsúcsok.
2: Szerintem igen.
3: Hát mondjuk nem tudom, annak idején az NDK-s atléta nőknek meg úszóknak a világcsúcsait például meg lehet dönteni. Ugye akkor is dopingoltak, csak hát ez később derült ki. Nyilván akkor előrébb jártak
2: a doping. Azokat ellenőrzés. Megdöntötték már, vagy olyan durva doping volt?
3: Van olyan, amit nem tudnak megdönteni, és van olyan, amiket persze megdöntöttek, és hát voltak annak idén az úszásnál is, például azok a úgynevezett szápadresszben aratott rekordok, amikor ilyen hosszú úszó cuccban úsztak, ami most már nem megengedett, de az segítette az áramlást, és nyilván akkor gyorsabban úsztak. Úgyhogy hát a technika, meg a technológia, meg az orvostudomány azért folyamatosan fejlődik. Kíváncsian várjuk az eredményeket. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a kongói válogatott végül ott lesz-e a labdarúgó VB-n. Ugye mondtuk, hogy mostantól kezdve hangolódunk majd a világbajnokságra, és mindig érkeznek. Hát nem mondom azt, hogy jobbnál jobb hírek, inkább rosszabbnál rosszabb.
2: Nem mondod.
3: Hogy most az irániak beutazhatnak-e, hogy mi van a mexikói stadionokkal, mi van az utazással, nincsenek nézők, nem fogynak a jegyek, a szállodai jegyek, szóval egyelőre csak a rossz hírek érkeznek. Most ugye Kongóban kitört az ebola járvány, illetve hát kiderült jó néhány településen, hogy ez a fertőző betegség megint felütötte a fejét, és a kongói labdarúgó válogatott ott lenne a világbajnokságon. Azért mondom, hogy lenne, mert ugye szigorú orvosi beutazási engedélyekhez kötött az, hogy egyáltalán az Egyesült Államokba beutazhassanak-e. Most a kongói válogatott le is mondta egyébként a fővárosban tervezett edzőtáborát, és hát halkan jegyzem meg, úgy döntöttek, hogy inkább valahol egy európai helyszínen készülnek majd, és onnan utaznak majd át Amerikába. Úgyhogy azért ilyen szempontból nem egy jó hír az, hogy most megint egy olyan vírus van, ami mondjuk egy foci VB alap, hát eléggé szétterjedhet a világ különböző részein.
2: De egy másik dolog, de szintén VB-hez kapcsolódik, hogy én azt álmodtam, hogy Mexikó és Portugália lesz a döntőben, és Portugália nyeri meg a VB-t.
3: Az igen, na akkor most gyorsan fogad meg. Mert most így előzetesen szerintem egészen jó mocot kapott.
2: Néztem, hogy ilyen több százszoros valamelyikre, már most nem tudom, de...
3: Még erre van is esély, akár. A mexikóiaknak hazai környezetben játszanak, szóval arra is van esély, hogy esetleg ők bejutnak a döntőbe. Nem rossz a mexikói válogatott. Úgyhogy lehet, hogy nem is álmodtál rosszat. Volt már ilyen, annak idején, amikor a Japán rendezte, azt hiszem, Dél-Koreával a világbajnokságot, akkor ott azért a japánok is elég szépen meneteltek. Tehát a hazai környezet az mindig sokat számít. Ráadásul Mexikóban ott azért a magaslati levegővel is meg kell küzdeniük azoknak a csapatoknak, akik Mexikóban játszanak. Hát ezt nálunk jobban senki nem tudja, mint annak idején 86-ban a mexikói VB-n, hogy mindenre fogtuk, hogy azért kaptunk ki a szovjetektől 6-0-ra, mert a magaslati levegő, meg a tészta.
2: A szovjetek jobban hozzáholtak szokva.
3: Meg minden. Azóta is mindenki csak találgatja, hogy egyszer, ha vannak ilyen titkosított akták, és ezt feloldanák, és azt mondanák, hogy gyerekek, megvan, ezért kaptunk ki. Mert hogy ott állítólag a játékosok panaszkodtak meccs közben, hogy rosszul vannak, hogy nem érzik jól magukat. Volt, aki azt mondta, hogy az akkori szovjet KGB csempészett valamit az ételükbe, valaki azt mondta,
2: nem
3: hogy elszúrták.
2: Miért ne lehetne?
3: Igen, van, aki azt mondta, hogy elszúrták az étkezést. Volt, aki azt mondta, hogy kipróbáltak valami dopingszert, és nem hatott, hanem pont ellenkezőleg, ami lent itt az alföldi része jól működött, az fent Mexikóban már nem.
2: Szerintem szóval... a leggyanúsabb az, hogy valamiféle ételmérgezés, de ez enyhébb változata, nem az, hogy kidőlnek, hanem csak kicsit gyengébbnek érzi magát.
3: Igen, és ugye ebbe az a furcsaság, hogy előtte pár héttel még a toronyesélyes Brazíliát 3-0-ra Budapesten simán megvertük. Ezért volt az, hogy nem értette senki, hogy utána hogy szenvedett vereséget a válogatott. A röplabdások viszont nyertek tegnap 3-0-ra, a Ciprus ellen a női röplabda válogatottban Pampuk Gréta, a Nyíregyházi igazi játékos is pályára lépett. 5 pontot szerzett, ugye mindig elmondjuk, hogy még csak egy 16 éves játékos, szóval az övé a jövő. Tóth Fruzsina egyelőre még hiányzik a válogatottból, neki válsérülése van, és ezzel jár még kezelésekre, illetve orvosi vizsgálatokra, úgyhogy számára most ez a válogatott időszak, ez a nyári időszak, ez valószínűleg kimarad, de Pampuk Gréta személyében azért van nyíregyházi játékos, és hát gratulálunk nekik a tegnapi győzelemhez.
2: Gratulálunk, Laci, neked pedig köszönjük a sportösszefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en. A Sunshine

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A költségvetés valós helyzetének feltárására kérte a pénzügyminisztert a miniszterelnök. A végrehajtói rendszer teljes államosításáról és non-profittá tételéről is tárgyalt a kormány. Várhatóan pünkösd után jövő hét kedden ül össze az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A 2026-os költségvetés valós helyzetének feltárására és átfogó beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök. Kármán Andrásnak azt a fiskális környezetet kell felmérnie, amely alapján pontosan meghatározható, hogy mely területeken lesz szükség módosításokra a büdzsében, mivel a kabinet álláspontja szerint a felelős gazdaságpolitikát kizárólag átlátható és valós adatokra lehet építeni. A profitorientált működés helyett a végrehajtói rendszer teljes államosításáról és non-profittá tételéről tárgyalt a kormány, miután a statisztikák szerint csaknem 2 millió embert érinthet valamilyen végrehajtási folyamat. Jelenleg több mint 670 ezer ügy van folyamatban, és több mint 1 millió 250 ezer eset minősül nem aktívnak, de lezáratlannak. A kabinet döntése értelmében az igazságügyi tárcának július közepéig kell elkészítenie az új, államilag ellenőrzött struktúrát célzó törvényjavaslatot, emellett a kormány kezdeményezi a Tisza frakciónál a kilakoltatások azonnali felfüggesztését. Várhatóan pünkösd után a jövő hét kedden ül össze az országgyűlés, amelyen a kormányoldal több jelentős jogszabályjavaslatot is benyújt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a korábbi vállalásainknak megfelelően módosítani fogják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, amellyel a felére csökkenthetik a parlamenti kiadásokat, emellett az előző kormányzat idején látottnál jóval alacsonyabb szinten határozzák meg a miniszterek és az államtitkárok fizetését. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett alaptörvény módosítások a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is érinteni fogják, a jövő heti parlamenti ülés pontos, akár kétnapos menetrendjéről pedig az országgyűlés elnöke és a házbizottság hozza meg a végső döntést. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését az új oktatási és gyermekügyi minisztériummal a pedagógusok szakszervezete, amely a kongresszusán részletes követeléslistát fogalmazott meg. A szervezet üdvözölte az önálló tárca megalakulását és azonnali intézkedéseket sürget a nevelést oktatást közvetlenül segítők bérfejlesztése, az adminisztratív terhek csökkentése, a munkáltatói jogok intézményvezetői szintű visszaállítása, valamint a tanfelügyelet kivezetése érdekében. A PSM mellett javasolja a tankönyvrendelés felszabadítását, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, szeptembertől pedig egy teljesen új nemzeti alaptanterv kidolgozását célzó tárgyalások elindítását. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatók felhasználását, valamint a valós és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, de csapadék sehol sem várható. Az északi-északkeleti szél sokfelé lesz élénk, erős a nap folyamán. Napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy brit férfivel is történt azért némi felejthetetlen dolog, ugyanis mielőtt elindult volna a reptérre, hogy már hazautazik, hogy elhagyja azt a térséget, ahol ő megszállt, kiderült egyébként, hogy az útlevelével történt valami. Na, egy óra hosszára hagyta egyedül az útlevelet a kutyával együtt, hát vigyázott rá a kutya olyan szinten, hogy hiányoznak belőle darabok.
2: Megette?
1: Hát, mintha felrobbant volna.
2: Milyen jó az, amikor odamész a vámvizsgálathoz, meg az útlevél ellenőrzéshez, elnézést, ennyi maradt belőle. Tehát nyilván ezt már nem fogják elfogadni.
1: Hát azért én tennék egy próbát, figyelj, egyik kezedben a szétrágott útlevél,
2: másikban a kutya.
1: Másikban a kutya.
2: Tessék megvárni, amíg kijönnek a darabok, és akkor összerakjuk ilyen puzzle darabokból.
1: Igen, vagy hát ellenőrizzék le, hát vegyenek harapás mintát, nézzék meg, ellenőrizzék, hát indítsanak vizsgálatot.
2: Jó, hát ő csak jót akart. Hát olyan szép színe volt az útlevélnek, aztán így
1: nyomok bele én is egy pecsétet. Lehet, hogy nyomod bele.
2: És azóta az egyik ilyen kutyakaja gyártó cég már reklámozza is a útlevél ízű. Tehát van a marhás, van a csirkés, meg az útlevél ízű. De egyébként ilyenek a kutyák. Az enyém a villanyszámlát ette meg. De úgy, hogy egy pár, nem is tudom, 3 évvel később egy ilyen végrehajtó iroda keresett telefonon, nyaralás kellős közepén, nyilván az is jól esik, és a saját, de csak üzenetet hagytak, hogy ilyen meg ilyen végrehajtó iroda, behajtás, tartozás miatt azonnal hívjon vissza, stb.
1: Na, kíváncsi vagyok, mennyi a tartozás?
2: 3600 forint. Igen, de az kamattal együtt már 7000-re rúgott, és akkor ők így, mert milyen általányt fizettem akkor.
1: Itt vagyok Párizsban, nem baj, értem, megyünk.
2: Én mondtam akkor az úriembernek, hogy ne haragudjon, de biztos, hogy van tartozásom, nem azt vitatom, de hogy akkor most a dupláját kell befizetni, meg 3 év után jutott eszükbe, és akkor felhívtam az akkori szolgáltatót, ők megnézték, mondták, hogy pedig ők úgy emlékeznek, hogy küldtek ki számlát. Hát én meg úgy emlékeztem. Igen, hát nekik a rendszer azt mutatja. Oké, de se egy felszólítás nem küldtek utána, hogy nem fizettem be, vagy valami közben, igen, ezt elmulasztottuk, ott kellett volna felszólítást küldeni, ezért végül nem kellett csak a 3600-at befizetni, tehát a többit azt elengedték. De arra emlékszem, hogy egyszer úgy jött haza a kutyánk, hogy ilyen fehér boríték lógott ki a szájából, és nem nagyon tudtam már megfejteni, hogy mi volt. Azt láttam, hogy ilyen csekkdarabok lógnak ki belőle. Gondoltam, majd biztos szól valaki, hogy ha hiányzik, és mintha 3 évig nem kereste senki, azt a hiányzó csekket meg számlát így már el is feledkeztem róla.
1: Kivetted a szájából, kinyitottad. Ó, rohadt csekk, jó.
2: Nem tudtam kivenni a szájából.
1: Egyed, majd megmondjuk, hogy megetted.
2: Körülbelül akkora darabok voltak, mint hogyha ilyen mokáskanálnyi kis apró cafatok, csak annyiból tudtam megfejteni, hogy boríték, hogy rajta volt az a műanyag kis rész, tudod, ahol ilyen kis betekintő ablak, vagy ilyesmi volt, és mondtam, hogy hát akkor ez valami boríték lehetett, meg ilyen sárga színű kis fecnik is vannak, tehát ez valami csekk.
1: Milyen kutya volt ez?
2: Hát milyen, mint a tiéd, Golden Retriever.
1: Na, a Golden Retriever, hát akkor Szijjártónak is Golden Retrievereket kellett volna alkalmaznia,
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben pedig Japánba utazunk. Egy tök érdekes dolgot hoztam nektek. Ott elszaporodtak egyébként a medvék, és nem csak Románia híres erről, hanem Japánban is problémát okoz. Tavaly például 200 ember sérült meg medvetámadásban, 13-ban pedig sajnos életüket is veszítették. Rengeteg a turista a térségben, ők is pánikolnak, a helyi falvakban élők is szintén féltik a saját épségüket, és a hadsereget is bevetették már, de valahogy ez sem segített, úgyhogy most egy extrém megoldást hoztak, és létrejött a robot szörny farkas, vagyis a Monster Wolf.
2: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja. De mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörny farkas az úgy néz ki, mint amikor, nem is tudom, Nakajima Bashi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő megmaradt cuccba
1: valamit össze. Az elmúlt 30 évből, amiket nem dobtak volt ki, hogy jó lesz az,
2: igen,
1: még valamire.
2: Itt van egy ilyen kis kocsi, tudod, ez a nem tudom,
1: Igen,
2: amivel lehet szállítani.
1: Ez lesz a láb.
2: Ez lesz a láb, mert ilyen négy kerekű valami kis kocsin áll egyébként, egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát az is egy kis elejtezett
1: valami. Kellene még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
2: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót.
1: Hátul, meg valami prizmát is.
2: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is rá
1: ezt. Hát az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a standard volt a 80-as években.
2: Mindjárt megmutatja, hogy hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi. De tudod mit? Szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme pirosan. Tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
1: Na, jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
2: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
1: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és tehát, hogy igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát hogy látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
2: Mozog balról jobbra, tehát semmi, igen, tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagyáruházokban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott. Na, ez körülbelül...
1: Na, ez onnan van. Igen, ez csak bezárt a skála.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bécsben Ukrajna uniós csatlakozása is szóba került. A felszámolások ismét

0: interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a csatlakozási feltételeknek mindenkire egyformán kell vonatkozniuk. Magyar Péter az uniós források kapcsán jelezte, hogy az Európai Bizottság képviselői jelenleg is Budapesten tárgyalnak a több mint 10 milliárd eurós keretről. Az új migrációs paktum kapcsán pedig kiemelte, hogy Magyarország Ausztriával egyetértésben az illegális bevándorlással szembeni erősebb fellépést és a külső határok védelmét szorgalmazza. A felszámolások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek, miután az igazságügyi minisztérium megkezdte az ehhez szükséges törvényjavaslatok előkészítését. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi magyar rendszer a NER egyik legsötétebb és legátláthatatlanabb vagyonosodási területévé vált, ahol az eljárások végén rendre ugyanazok a kormányközeli cégek jelentek meg nyertesként. A tárca által kidolgozott új szabályozás elsődleges célja, hogy a jövőben egy teljesen átlátható, ellenőrizhető és szigorú bírósági felügyelet mellett működő rendszer zárja ki a visszaéléseket. Közel 1 millió idős ember él mély szegénységben Magyarországon, a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj között pedig több mint 100-szoros a különbség. A nyugdíjasok országos képviselete szerint a helyzet nem tűr halasztást, ezért azonnali nyugdíjkorrekciós program elindítását várják az új kormánytól. Pap Katalin alelnök kiemelte, hogy a 2012-ben kivezetett vegyes indexálás óta a nyugdíjak nem követték a gazdasági fejlődést, ami a bér nyugdíjolló drasztikus nyílásához és az idősek elszegényedéséhez vezetett. Elkezdődött a debreceni Zöld Kódex környezetvédelmi program újabb 3 éves folytatásának kidolgozása. Pap László polgármester a Városi Virágoztási Akció Vénkerti állomásán elmondta, hogy a 2023-ban elfogadott kódex számos eleme, így a Civakva program, a fásítás és a szürkevíz fejlesztés is sikeresen halad, a fenntarthatósági stratégia frissítése pedig már folyamatban van. A kezdeményezés részét képező növényosztás keretében július elejéig összesen 125 ezer nyári virág és balkon növény palántát, valamint levendulát kapnak ingyenesen a debreceni lakosok a helyi önkormányzati képviselők közreműködésével. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 23-án szombati, május 24-én és 25-én pedig vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Május 24-én és május 25-én az Ocean vásárlói járatok nem közlekednek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep szombaton, a szabadban tervezett programokat semmi sem ronthatja majd el, a tiszta égboltot csak kevés ártalmatlan felhő színezheti, így csapadéktól sem kell tartani. Az északi szél ugyanakkor többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kíséri a napsütést, a legmelegebb órákban a hőmérők higanyszála egészen 29 fokig kúszhat fel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Korábbi kutatás igazolta azt, hogy a házi kedvencek képesek csökkenteni a stresszt, méghozzá azzal a gesztussal, amikor oda dugják a fejüket, és a fejükkel ilyen nyakmozdulatokat tesznek, és billegtetik, bögdösik a gazdájukat, hogy simogassák meg őket. Na ez az a mozdulat, amiről kiderült, hogy az emberekben csökkenti a stresszt, a szorongást, vagy nagyon sokan nem tarthatnak állatot, tartva itt mondjuk élősködőktől, betegségektől, vagy egyéb dolgoktól, vagy egyszerűen csak allergiásak rá. Ezért úgy döntöttek a japán egyetem kutatói, hogy akkor ezt robotikusan fogják majd kivitelezni, és létrehoznak egy olyan eszközt, amely tudja ezt a mozdulatot szimulálni. Egy 22 fős csapatot vontak be itt a kísérletbe, és többek között arra is keresték a választ, hogy mennyire legyen rugalmas ez a mozdulat, mennyire legyen merev, számít-e, és hát ugye végül kiderült az, csak hogy zanzásítsam itt ezt a rohadt hosszú írást, amit képes voltam végigolvasni miattatok, hogy ha minél kevésbé merev, annál életszerűbb, annál inkább lesz majd célra vezető az, hogy végül csökkenti a stresszt. Na de, akkor én most itt tovább megyek. Hogyha itt most már tényleg előzönlenek minket itt a robotfarkasok meg a robotmacskák, mi lesz a következő? Felébredsz arra, hogy a klíma ébreszt kukorékolással? Reggel a mikró oda bujik, nyalogatja a lábad? A fritőz oda bujik, dorombolva? A hűtő beugrik mellé, csóválja a vezeték itt a mosógép, meg ugat, hogy vidd el sétálni.
2: Igen, ez lesz a következő. Aranyosak egyébként a cicák, csak nagyon tudjuk ezeket megfejteni, és ugyanez igaz a kutyákra is. Érdemes megnézni ezeket a videókat, hogy azt gondoljuk, hogy leszidod a kutyát, és hogy nem marad benne a trauma, de benne marad. Tehát, hogy ő tényleg azt magára veszi, kivétel az én kutyám.
1: Meg az enyém is szerintem meg ugyanúgy megcsinálja a hülyeséget.
2: Tehát, hogy ezt akartam
1: biztos,
2: mondani.
1: És közben azt mondja magában, hogy ja, én nagyon szomorú vagyok, és csalódott, és rosszul érzem magam, és a legutóbbi szidás is bennem van még, de olyan finom ez a paput. Nem lehet ellenállni.
2: Már megint nyitva hagyták a kaput, le kell lépni, nálunk meg ez a trend, és utána, amikor mész érte, elkapod az utcán, mert nyilván lebukik, mert vagy visszahozzák, vagy megtalálod, vagy eddig még hál' Istennek mindig meglett, de amikor megállsz a kocsival például, mert már amúgykor azzal kergettem a környéken, hogy mentem, mert mikor kell elépni 22 óra 30, amikor beállsz az autóval az udvarra, és bezárod a kaput, ő azon a résen még ki.
1: Hát ő veszi, hogy 10-40-est elérje, az az utolsó. nem viccelj.
2: Igen, és akkor te mész utána a kocsival este, világítasz a lámpával, hogy valahol megtalált. Megtaláltam, mert elment sétálni egy másik kutyussal, ami ott jött, és az igazi döbbenet, amikor így megáll, a fenébe lebuktam. Tehát nem az van rajta, hogy jaj, elnézést kérek, vagy valami, hanem ez azért szégyeli magát, mert lebukott.
1: Hát persze, olyankor érzi magát, az ember is rosszul, nem?
2: Igen. De ehhez képest például a szüleimnek a kutyája, egy Puli, ő meg pont fordítva van. Ő meg egyszer kiment a kapun, életében egyszer, és bezárták a kaput véletlenül, ő meg kint ragadt. De ő meg vissza akart menni, és reggelre, vagy hát délutánra, mire észrevették, hogy nincs meg a kutyus, addigra már szétmarta szinte a fa kerítés alját, mert ő mindenképp vissza akart
1: menni. Kikapni, láttam a szomszéd is mesélni. Mi történt vele?
2: És azt mondtam, hogy na ez a kutya kell nekem, nem ez, akikhez haza akar jönni. Úgyhogy elvittem az enyémet hozzájuk, hogy tanuljon. Hát nagyjából annyit érdekelt, hogy megette a kajáját, de aztán...
1: Akkor figyelj, igazából kétféle kutya van. Az egyik belülről teszik tönkre a kerítés, hogy kijuthasson, a másik meg kívülről.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot mindenkinek, sportolgassunk. Laci már is hozta a végtelen sportlistát, egy A8-as.
3: Igen. Nem álltam olyan végtelen. Egyébként jönnek-mennek ilyenkor a játékosok, edzők. Megkezdődött az átigazolási időszak tulajdonképpen a labdarúgó élvonalban, és tegnap bejelentette a kismárdai Subka Attila lesz a csapat vezető edzője. Ugye Révész Attila irányította a csapatot, miután átvette Gerlicki Mátétól, ugye sportigazgató is Révész Attila, de ő fejezte be a szezont. Azt mondta, hogy szeretne sokkal több időt tölteni a családdal, a csapattal. Nyilván ezt a két pozíciót együtt azért nem egyszerű betölteni. Így aztán az a döntés született, tárgyalt külföldi szakemberekkel is, volt, ha jól emlékszem, Dániából volt spanyol vonal, de az a döntés született, hogy végül házon belül megoldják az edző kérdést, és Subka Attila, aki az akadémiát irányította, és volt már korábban a Kisvárda vezetőedzője, ő lesz a vezetőedző, a segítője pedig az a Törtei Tamás, aki az MB3-as csapattal bajnok lett, mert hogy a Kisvárda 2-vel bajnokok lettek. Úgyhogy ők megoldják házon belül, és azt mondta, hogy a játékos keretben is nagy valószínűség szerint úgy lesznek változások, hogy a második csapatból sokan fellépnek majd az első csapatba.
2: Akkor most a Kisvárdának van egy MB2-es csapata
3: is. MB3-as, meg egy
2: MB1-es. De most már lesz MB2-es?
3: Nem, mert nem juthat fel, ugyanis a szabály szerint hiába nyerte meg a bajnokságot a második csapat, az MB1-es csapatok fiók csapata nem indulhat az MB2-ben.
2: Így aztán, akkor a következő?
3: Így aztán a második helyezett játszhat majd osztályozót, a második helyezett pedig a DEA. Az a Deac, amely nagy csatában van a Cigánddal a második hely megszerzéséért, és hétvégén vasárnap dől el, hogy a Deac vagy a Cigánd lesz a második.
2: Ja, mert a Deac nem fiók csapat.
3: A Deac nem fiók csapat, így van, az a DVSC 2, mert van ugye a Debrecennek is második csapata. Így aztán a Deac jelen pillanatban, ha jól emlékszem, egy góllal lőtt többet, mint a Cigánd, tehát a gólkülönbség rangsorol a kettejük között, óriási csata lesz a hétvégén. A Kisloki játszik, ha jól emlékszem, a Cigánddal, a Deac pedig a Nyíregyháza 2-vel, tehát az Pari 2-vel. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez az utolsó forduló. A Dóczy utcai sportkampuszon Debrecenben egyébként ingyenes lesz a Deac Nyíregyháza meccs. Azt szeretnék, hogy minél többen buzdítsák majd a fekete-fehéreket, aha, és hát utána jön még az osztályozó, és úgy.
2: Na jó, a Nyíregyháza akkor szintén nem tud.
3: A Nyíregyháza 8. helyen áll jelenleg, ugye a második csapat nagyjából ebben a pozícióban is marad, nem osz, nem szoroz már az Pari szempontjából, hogy mi lesz az eredmény, de hát nyilván ott is szeretnének szépen szerepelni, úgyhogy nem feltartott kezekkel lépnek majd pályára, de a nagyobb tét az a Deacnál lesz, és hát sok nyíregyházi kötődésű játékos is van a Deacnál, Spitzmüller István vagy a vezetőedző is szintén játszott a Spariban is, úgyhogy azért lesznek ismerősök, és ez egy pikáns meccsnek ígérkezik ilyen szempontból, és mondom, a másik ágon meg, ha jól emlékszem, akkor a Kislokival játszik a Cigánd, tehát ott meg a debreceniek törhetnek kis borsot majd a Cigándiak korra alá, hogy segítsék esetleg a másik debreceni csapatot. Prikás lesz ez a mérkőzés. Ha már a Lokit említettem, akkor ott viszont tegnap bejelentették, hogy két héten belül eldől, hogy ki lesz az új vezetőedző. Ugye Sergio Navarroval nem hosszabbítottak szerződést, pedig jól szerepelt a csapat, de nem tudtak megállapodni, és két héten belül kiderül, hogy ki irányítja majd a debrecenieket. Alakul a keret mindegyik csapatnál, Nyíregyházán is most már azért egyre több olyan tárgyalás van, ami a keret megerősítését illetően zajlik, illetve hát vannak távozók is, lejáró szerződésű játékosok, illetve akikkel nem biztos, hogy hosszabbítanak, úgyhogy ez ilyen szempontból egy érdekes sorozat lesz majd.
2: Tegnap is volt mérkőzés.
3: A következő időszakban. Így van, mert hogy kosárlabda mérkőzés zajlott, mert hogy a Nyíkse a Békéssel játszott, és 88-83 lett
2: az első fél időben voltam ott, nagyon kemény mérkőzés volt. Teljes mértékben elhúzott a Békés, sokkal agresszívebb, keményebb volt, néha durvák is voltak. Ezt a játékvezetők nem mindig honorálták, és 10 ponttal is elmentek. Aztán a másik fél időre eljöttem, mert már elég fáradt voltam. Viszont
3: és utána fordított
2: a csapat is.
3: Erre szokták azt mondani, és foci nyelve kihúzták, vagy megvan, hogy ki volt a fék a csapatban.
2: Igen, úgy jöttem el a kispadot, lepacsiztam szünetbe, és mondtam, hogy na akkor elmegyek, mert lehet én vagyok a fék, vagy valami. És bejöttem.
3: Ha jól emlékszem, akkor a hónap utolsó napján pedig megint lesz majd Nyikse piknik, mert hogy ez egy hagyományos rendezvény már, ahol
2: Streetball
3: piknik, ahol egyébként számos show elem szokott lenni, de igazából a legfontosabb mondandója, meg egy ilyen évzáró buli tulajdonképpen.
2: Igen, meg hát nyilván nem csak nyiksések jelentkezhetnek. Nyíregyházán, ott a Fokos utcán van egy szabadidő park, és természetesen ott várnak mindenkit, aki a streetballra jelentkezik, hiszen vannak ajándékok, érmek több kategóriában, úgyhogy mindenki tud bátran jelentkezni, független attól, hogy most nyiksés vagy nem, de egyébként ez egy nyikse családi nap is.
3: Így van. Tehát ez egy streetball piknik.
2: Egy tömegsport.
3: Hát hiába volt kedvező az időjárás, meg az eredmény a Honvéd vasas mérkőzésen, ahol eldőlt, hogy a Honvéd biztosan feljut ugye az élvonalba. Hát olyan szépen zrikálták egymást, és akkor még finoman fogalmaztam, a két szurkoló tábor, hogy ezt már azért az MLS is meghallotta, olyannyira, hogy rögtön repkedtek a büntetésre, még fel se jutott a két csapat az NB1-be, de már a büntetést azt megkapták, olyannyira, hogy a Honvéd rasszista és mindenféle bekiabálások miatt zárt kapus meccsel kezdi majd az NB1-es szezonját. Tehát ennél rosszabb, hogy visszakerülsz X év után az NB1-be, végre várod, hogy oj, de jó, és a pekük van majd a sorsolásra, még valami elcsapatot kapnak, mondjuk egy Ferencvárost, és aztán nem láthatja egy néző sem. Úgyhogy ez azért úgy kitolás
2: azok.
3: Igen, de ilyenkor mindig azt mondom, hogy nyilván azoknak a szurkolóknak is el kell gondolkodniuk, akik miatt ez az egész megtörténhet. A Vasast is megbüntették, nekik szektorbezárás volt, felfüggesztett már korábbról, úgyhogy ez is életbe lép. Mindenki azt gondolta, hogy jó, véget ér a szezon, és majd lenullázódik, mert januárban így volt, hogy törölték ezeket a büntetéseket, most úgy tűnik, hogy nem. De hát még a nyár messze van, úgyhogy még nem kizárt, hogy a vége az lesz, hogy mégiscsak lesz egy sztornó, bízunk abban, hogy azért lehetnek majd nézők is.
2: Na jó, köszönjük szépen, Laci, szurkoljunk kedvenceinknek, amíg sportesemények vannak, és természetesen majd hétfőn, vagy hát kedden jönnek az eredmények.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en. Hiá!

0: kiállását kritizálta a Fidesz frakció vezetője. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Szabályos, de nem a megszokott eljárás szerint történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése, közölte az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Répási Róbert elmondta, Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kérvények aláírását, így az idő szűkössége miatt elmaradt az a miniszteri előterjesztés, amely a tárca vezetői javaslattól való eltéréseket mutatta volna be. A volt államtitkár nem kívánta kommentálni Magyar Péter feltételezését, miszerint Varga Judit minisztert szándékosan megtévesztették volna, ugyanakkor jelezte, az eljárásban a fókuszt a súlyosabb Hunia ügy vitte el, így K. Endre kérvénye akkor kisebb jelentőségűnek tűnt. Répási Róbert hozzátette, az államfőnek nincs írásbeli indoklási kötelezettsége. Több mint 2500 közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági beadványt kezelt tavaly a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelyek túlnyomó többsége a számlázással és az elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatai szerint a tavalyi évben beérkezett panaszok több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette, de a vízi közmű, a földgáz és a hulladék gazdálkodás területéről is érkeztek kérelmek. A kormányhivatalok közel 600 esetben indítottak eljárást, és 157 döntés állapította meg a jogsértést. A hatóság emlékeztet, a panasz esetén először mindig a közszolgáltatóval kell megkísérelni a vitás ügy rendezését. A kormány törvényjavaslatainak hiányát és a kabinet túlzott közösségmédia aktivitását kritizálta a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy vélekedett, hogy az új kormány láthatóan nem készült fel a választási győzelem utáni időszakra, és Magyar Péter miniszterelnök irányvonaláról még mindig nem tudni, mi válik valóra az ígéretekből. A politikus példaként említette, hogy a korábban megígért 480 forintos benzinárból a kabinet már most visszakozott, és a Tisza párt által korábban kritizált kormányzati szolidaritási hozzájárulás is érvényben marad. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Facebook kormányzás nem lehet sikeres. Véleménye szerint a benyújtott törvényjavaslatok hiánya miatt nem tudott érdemi munkát végezni a héten az országgyűlés. Aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és a járművezetők elleni erőszak. Idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira a tavalyi 41-jel szemben. A vasúti terület a leginkább érintett 54 esettel, míg az autóbuszos ágazatban 15 sofőrt ért inzultus, a legtöbb támadás pedig Pest vármegyében történt. A vállalat zéró toleranciát hirdet, minden esetben feljelentést tesz, és a biztonság fokozására újabb testkamerák beszerzését készíti elő, valamint szorosabban együttműködik a rendőrséggel is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font az elmúlt napok drágulása után most veszített az értékéből, így jegyzése jelenleg 415 forint körül alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára is a hazai fizetőeszközzel szemben. Az uniós valuta jegyzése már valamivel 359 forint alatt mozog. A svájci frank a korábbi stagnálást követően szintén lefelé indult, értéke megközelíti a 392 forintot. Az amerikai dollár esetében viszont emelkedés látható. A tengeren túli fizetőeszköz ára ma már meghaladja a 309 forintot. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, de csapadék sehol sem várható. Az északi-északkeleti szél sokfelé lesz élénk, erős a nap folyamán. Napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre többször hallani rejtett kamerás dolgokról. Na most a legutóbbi, amivel találkoztam, az egy tanári szobába, egy fadobozba volt elrejtve, egy egri gimnáziumnak a tanáriába. Itt az idegen nyelvi munkaközösség irodájába rejtették ezt el, hangot és képet is rögzített. Ugye a pedagógusok egyébként itt a napi beszélgetéseket, személyes beszélgetéseket, öltözéseket is el szokták végezni. Mikor megtalálták, akkor feljelentést tettek, majd utána kiderült, mert ugye a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság hatóságot keresték meg, a hatóság pedig visszaírta a tanároknak, hogy hát de az igazgató úr kérte meg a biztonsági céget, hogy vizsgáljon ki lopási ügyeket. Úgyhogy a Diri volt az, aki megbízott egy biztonsági céget, akik elrejtettek egy kamerát.
2: Na várjál, de akkor ezek szerint már onnan indult az egész, hogy lopási ügy volt a tanáriban.
1: Igen.
2: Tehát ez volt a kiváltók. Az sem egy szép dolog.
1: De
2: tehát,
1: az sem, hogy az igazgató nem szólt arról. Bár mondjuk nyilván, hogyha valakit le akar buktatni.
2: Ha szól, akkor meg igen, akkor meg ez a gáz. De azért egy tantestületben, ha valaki elkezd lopni, azért az is sok mindent elárul.
1: Hány túrórudit tűnhetett el?
2: Hát nem csak túrórudi, hanem hallottam én olyat, hogy benyúlt a másik táskájába és készpénzt vett ki. És nyilván utána...
1: Biztos csak váltani akar. És le akart szaladni a boltba, csak 20-asa volt.
2: Persze, csak mindenki azt vette észre, hogy eltűnt egy 10-es, egy 20-as a táskákból. És hát nyilván akkor ezt akarta lebuktatni, hogy ki az.
1: Vagy a Diri táskájából tűnt folyton.
2: Vagy onnan, és akkor innentől kezdve meg már jött az, hogy megtudta, hogy éppen milyen véleménnyel vannak a Diriről, mert ezért gondolkodtam, hogy a gyerekeket mit érdekli, hogy mi lesz a dolgozatban? Ráadásul az idegen nyelvi tanszéken, tehát hogy majd ott angolul, meg németül beszélnek, és hogy hát nyilván a tanáriban nem úgy beszélnek, de hogy nem látja és nem tudja elolvasni a dolgozatot előre.
1: Ne legyünk naívak. A tanáriban teljesen másfajta beszélgetések zajlanak, mint a tanteremben.
2: Így van.
1: Jó?
2: Így
1: tehát,
2: van.
1: Hogy a tanárok is emberek, belőlük is kijönnek dolgok. Szerintem az iskola igazgató pedig minden egyes nap alig várt, hogy hazaérjen. Popcorn, redőny le, igen, és benyomta a mozit. Aztán biztos hallott sok-sok érdekességet. Na, viszont...
2: Mint abban a régi magyar filmben, ahol a ládagyárat figyelték meg.
1: Azt nem ismerem.
2: Nem ismered? Na, abban van az, hogy figyelik a egészséges erotika, az a címe. És figyelik a női öltözőt, bekamerázzák. Hát egy ilyen régi szocialista emléktábla, vagy nem tudom mi van felrakva a falra, és a mögé rakják be a kamerát a szem mögé. És,
1: hát de gondolom, ez olyan film, amikor még ilyen váról indítható kamerát.
2: Ne, hát ez egy régi klasszikus fekete-fehér. De egyébként nagyon jó, Koltai Róbert játszik benne, tehát tényleg jól meg van csinálva, és hát egy idő után jönnek az emberek, akik jön a tűzoltó, jön ellenőrizni a berendezéseket, stb., és akkor ülnek bent a tévé előtt, és nézik délután, ahogy a női dolgozók éppen zuhanyoznak és mennek öltözni, és akkor egyre bővül a csapat. Tehát már jön a pártitkár, elvtárs, meg már mindenki csatlakozik hozzá, de végén lebuknak, hogy kiderül ez a turpisság. De kiderült most Csehországban az egyik női foci csapatnál is, hogy ott meg az edző figyelte meg az U17-es csapat játékosait. Ott azért tegyük hozzá, hogy még ráadásul fiatalkorúakról van szó. Úgyhogy őt el is ítélték emiatt. Ő azt mondta, csak tudni akart, hogy milyen a hangulat a csapatnál az öltözőben.
1: Hát ez nagyon rossz duma. Hát
2: igen.
1: Tehát ezért... Én mindig csak a WC-ben, meg a zuhanyzóban voltam arra kíváncsi, hogy milyen a hangulat, milyen dalokat énekelnek a zuhany alatt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó lesz, után. Addig még főzök két kávét, ne aggódj.
2: Igen. És még utána indul a nap.
1: Aztán világít a szemed.
2: Ez a szép. És utána világít, kinek világít még a szemed?
1: A farkasnak például.
2: Na melyik farkasnak?
1: Hát akiket a Japánban a medvék ellen küldenek, ilyen kis robotfarkasok.
2: Ne, Japánban robotfarkasok.
1: Igen, mert nagyon sokan haltak meg Japánban medvetámadás miatt, és rettegnek az emberek.
2: Be tudja azonosítani még egy vakmedve is, érted, hogy
1: láttál már vakmedvét?
2: Hát úgy, hogy aki homályosan lát, vagy nem olyan éles a látása.
1: Ja, beszélgetsz velük, medvékkel suttogó Béla, értem.
2: Tehát, hogyha nem olyan éles a látása, akkor is be tudja azonosítani, az ott egy farkasszerű képződmény.
1: Szerintem sokat fogok vezetni.
2: De sokat is tanulsz, ez a jó.
1: Igen.
2: Nézd meg, Norbi, milyen szépen dolgozik a másik
1: mit
2: stúdióban.
1: Mit átrak egy másik valamit, ott össze-vissza.
3: Igen, hallgatók nem látják, Norbi. Itt a szomszéd fülkében, mi átlátunk egy ablakon keresztül, és azt nézzük, van egy ilyen látvány stúdiónk, ahol Norbi
2: szerel. Hát egy ilyen
3: szerel.
2: Podcast stúdió, ahol kamerák is, meg ilyen fény is van. És
1: jól csinálod, Norbi, csak így tovább.
3: Nem hallja, csak
1: nem.
3: Szólok.
1: Nem baj.
2: Ilyenkor nézd, mint egy malamut kutya. Találtunk egy új csoda fogyókúra fegyvert, és állítólag ez már a 70-es években már tarolt. Tehát csinálták ezt az undorító fogyókúrát. Ez úgy azt jelenti, hogy napi egy üveg bort kell meginni, igen? Napi egy üveg bort, és csak két élelmiszert szabad enni, ez a tojás,
3: igen?
2: Illetve a steak. Igen. Szerintem én így megvagyok. Mondhatsz bármit, de én megvagyok.
3: És ez használ.
2: Állítólag ez használ.
3: Mondjuk azért megnézném majd azt a vérképet egy idő után. Megdőlt ez a hiedelem, hogy egy pohár bor egészséges. Azt mondják, hogy minden alkohol káros.
2: Kell.
3: Igen, igen, de hát...
2: Utána ebédidőre jött rá a bor valódi céljára. Az egyet célja az, hogy eléggé berugasson ahhoz, hogy elfelejtsd az egyre növekvő gyomorfájdalmadat. Szerintem én 3 napot bírnék ezzel a...
3: Hát próbáld ki. De csak majd szólj nekünk is, hogy most éppen ezt a diétát csinálom.
1: Én azon a héten szabadságon leszek.
2: Maradtam mire?
1: Én nem esküszöm. Szeretem a bort, úgyhogy én ezt nem próbálnám ki. Aha.
2: De milyen fogyókúrára esküszöl?
1: Úgy nézel ki, mint aki fogyókúrázik.
2: Jó, de...
1: Vedd fel akkor azt a szemüveget,
2: miért szeretnél? Miért szeretnél?
1: Szeretném, bármit szeretnék, akkor... ami lefogyaszt és csinosabbá tesz.
3: Másképp kérdezünk, volt már olyan, ami hatékony volt, amit kipróbáltál és nem?
1: Most is feltenném a kérdést, hogy úgy nézem ki, ami hatékony volt. Nem igaz.
2: De te nem vagy kövér, hát most miért mondod azt?
1: Nem, erős a csontozatom.
2: Azt mondta annak idején egy bőrgyógyász, nem Szondi György, aki itt volt a stúdióban, ez a bőrgyógyász már szegény nem él, de annak idején azt mondta, hogy a nőknél 35 év felett minden évben már kell plusz 1 kiló. Tehát azért, hogy feszes maradjon a bőr rajta.
1: Jézusom, mennyi leszek a végére?
3: Én is gyorsan elkezdtem matakozni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Stressz vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Elegáns, nagyméretű lapok, letisztult dizájn, három kifinomult szürke árnyalatban. Kombinálja szabadon a szemmel rokasztinatúra lapokat, és teremtsen egyedi hangulatot teraszán vagy kertjében. Az asztinatúra teraszlapokat megtalálja a GSV tüzép kínálatában. További információért látogasson el weboldalunkra www.gsv.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
7: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak, hosszú hétvégé, és ha szembesül...

0: és nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A szolidaritási hozzájárulás kérdésében gyors megoldásra van szükség, jelentette ki Debrecen polgármestere. Aláírták a 4-es főút 4-sávosításáról szóló tervezői szerződést. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A júniustól tervezett szigorítás miatt azonnali egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását ugyan felül kell vizsgálni, de a hirtelen tiltás helyett az átlátható ellenőrzésre és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgósítására lenne szükség. Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy a drasztikus és váratlan szigorítások komoly működési problémákat okozhatnak a munkaerőhiánnyal küzdő hazai vállalatoknál, ezért elengedhetetlen a kiszámítható szabályozási környezet fenntartása. A szolidaritási hozzájárulás kérdésében gyors megoldásra van szükség, ebben a formában nem maradhat fenn ez a teher, jelentette ki Debrecen polgármestere az új miniszterelnök nyilatkozatára reagálva. Pap László kiemelte, Debrecen az egyik legnagyobb befizetőként idén közel 12 milliárd forintos kötelezettséggel szembesül, ami nehéz pénzügyi helyzetbe hozza az önkormányzatot. A városvezető üdvözölte, hogy Magyar Péter és a kormány párbeszédre törekszik a szabályozás átgondolása érdekében, ugyanakkor vitát vetített előre, amennyiben a kabinet a változtatásokkal 2028-ig várna. Pap László emlékeztetett a Megyei Jogú Városok Szövetségének korábbi javaslatára, amely az iparűzési adó bevétel 15%-ában maximálná a hozzájárulás mértékét. Aláírták a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának 4-sávosításáról szóló tervezői szerződést, így a nyertes közel 3,4 milliárd forintért készítheti el az engedélyezési és kiviteli terveket. Az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt tender nyertesének 1083 nap áll rendelkezésére a munkára, amely a két megyeszékhely gazdasági övezetei között teremt majd 2x2-sávos összeköttetést. A beruházás egy mintegy 35 kilométeres egybefüggő szakaszt érint a debreceni 354-es főúttól a nyíregyházi M3-as autópálya csomópontig. A projekt része 6 különszintű csomópont, 3 körforgalom, valamint Újfehértónál egy 2 kilométeres kerékpárút kialakítása is. Megtermékenyített petesejt beültetése előtti genetikai vizsgálattal sikerült elkerülni a súlyos öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadást, azaz az SMA-t a Semmelweis Egyetemen. Magyarországon először végeztek el ilyen beavatkozást teljes egészében állami keretek között, amelynek eredményeként egy egészséges kisfiú jött a világra. A Lumbic program során az 5 napos embriókból lézerrel eltávolított sejteket fejlett molekulális módszerekkel elemezték, és csak a hibás génektől mentes embriók ültették vissza az édesanyába. A korszerű diagnosztikai eljárással az SMA mellett más súlyos kórképek, így a cisztás fibrózis vagy a Huntington kór is kiszűrhető a jogszabályok által meghatározott esetekben.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep szombaton, a szabadban tervezett programokat semmi sem ronthatja majd el, a tiszta égboltot csak kevés ártalmatlan felhő színezheti, így csapadéktól sem kell tartani. Az északi szél ugyanakkor többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kíséri a napsütést, a legmelegebb órákban a hőmérők higanyszála egészen 29 fokig kúszhat fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy hosszú hétvégé Sun City nélkül mit sem ér, és természetesen én erre készülök rendületlenül, csak jó zenék társaságában, és persze veled együtt 0623-16-3000 tartsa meg egészen 14 óráig.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

kérem szépen, elsősorban egészségesek, hasznosak, na meg tudatosak leszünk. Hát nem tudom, de tudod-e, hogy vigyázni kell, mert nem csak a só a legnagyobb probléma, vannak fűszerek, amik durván megemelhetik a vérnyomásunkat. Sokan úgy gondolják, hogy a vérnyomás ingadozás mögött elsősorban a túlzott sófogyasztás áll, pedig az orvosok szerint a kép ennél jóval összetettebb. Bizonyos hétköznapinak tűnő élelmiszerek és növényi alapanyagok is hatással lehetnek a keringésre, különösen akkor, ha koncentrált formában vagy rendszeresen kerülnek a szervezetbe. A vérnyomás szabályozása egy rendkívül összetett élettani folyamat, amelyben az érfalak rugalmassága, a hormonális rendszer, a veseműködés és az idegrendszer is szerepet játszik. Amikor ezek az egyensúlyi rendszerek felborulnak, a vérnyomás hirtelen megemelkedhet vagy leeshet, ami szédülés, fejfejjel, szívdobogás érzés vagy akár hosszabb távon komoly szív- és érrendszeri kockázatokat is jelenthet. A legtöbben a sóbevitelre figyelnek, pedig számos más tényező is képes befolyásolni a keringést, különösen az étrendben rendszeresen használt fűszerek, a gyógynövények közül néhány. A növényi eredetű alapanyagok világszerte az egészséges életmód részének számítanak, azonban nem mindegy, milyen formában és mennyiségben fogyasztjuk őket. Egyes gyógynövények ugyanis nem csupán ízesítők, hanem biológiailag aktív vegyületeket tartalmaznak, amelyek hatással lehetnek az idegrendszerre és a keringésre is. Különösen igaz ez akkor, ha nem egyszerű fűszerként, hanem teák, kivonatok vagy koncentrált formák részeként kerülnek a szervezetbe. Ilyenkor a ható anyagok sokkal erőteljesebben érvényesülnek, és érzékenyebb embereknél akár vérnyomás ingadozást is kiválthatnak. A szakértők ezért hangsúlyoznák, hogy a természetes nem mindig jelent automatikusan kockázatmenteset, különösen akkor, ha rendszeres, nagyobb mennyiségű fogyasztásról van szó. Egy ilyen, sokak által kedvelt, mégis vitatott hatású fűszer áll most az orvosi figyelmeztetések középpontjában. Nos, miről is van szó? Hát ilyen például a zsája, amit évszázadok óta használnak mind a gasztronómiában, mind a népi gyógyászatban, bár kis mennyiségben általában biztonságosnak tűnik. A problémák leginkább akkor jelentkezhetnek, ha valaki rendszeresen fogyasztja. Koncentrált teaként vagy erős kivonat formájában. A zsája ugyanis tartalmaz egy tujon nevű természetes vegyületet, amely nagyobb dózisban az idegrendszer működésére is hatással lehet. Ez a vegyület bizonyos körülmények között stimuláló hatást fejthet ki, ami érzékeny szervezetnél a pulzus és a vérnyomás ingadozáshoz vezethet. A zsája tehát nem tiltott fűszer, de mint sok más természetes hatóanyag tudatos és mértékletes használatot igényel, különösen akkor, ha valaki hosszabb távon is szeretné megőrizni a stabil vérnyomást. Én remélem, hogy tudtam egy picit segíteni, tehát a zsájával csak csínyen.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: A jó zenék társaságában figyeljünk az utakra. Hosszú hétvége lévén azért nagyon sokan megtámadják most szerintem a boltokat, és a piaca környékén is erősödött a forgalom. A stop tábla továbbra sem dísznek van, úgyhogy legyél figyelmes. Jó utat, baleset és csekkmentes.

0: Jonas Brothers, és más nem úgy közös az árt az órát, de még egy csillan biztosan itt lesz az Azizemmel így a hírek előtt, aztán természetesen hírek minden mennyiségben, utána pedig a Turn the Lights Off-ba nyitjuk majd 2010-ből az óránkat, egyenesen belecsöppensz majd a gasztratúrába.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene!
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozd a finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: percemben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: A miniszterelnök bejelentése szerint Magyarország mégis tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, miután a kabinet visszavonta a kilépési szándékát a június 2-ai határidő előtt. Magyar Péter azt is közölte, hogy egy új kormányrendelet értelmében ismét megtiltják több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát a hazai gazdák védelmében. A tranzit továbbra is engedélyezett, de a szabályszegő fuvarozókra akár az áru értékének 100%-áig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért Védvonal néven országos hálózatot indít a Fidesz. Orbán Viktor volt miniszterelnök Kocsis Máté bejelentését megosztva közölte, hogy védelmet nyújtanak mindenkinek, akit politikai véleménye miatt ért atrocitás. A frakció vezető szerint a választások óta elszabadultak az indulatok, így a hálózat feladata az online és fizikai zaklatások dokumentálása, a jogsegély biztosítása és a feljelentések megtétele lesz. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében. A nyomozást megelőzően Tarz Zoltán kulturális miniszter leállította az alap összes kifizetését és felfüggesztette a támogatás kezelő főigazgatóját is. A botrány azután robbant ki, hogy kiderült, hogy 17 milliárd forintos keret elosztásánál érdemtelenek kaptak kiemelkedő összegeket, vélhetően politikai érdekek mentén. Vádat emelt a Hajdubihar vármegyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki a vád szerint leitatta, majd pénzért megfojtotta ismerősét egy debreceni lakásban. Az elkövető a bántalmazás után megölte a sértettet, akitől egy később érkező ismerős még 600 ezer forint készpénzt is ellopott. A letartóztatásban lévő tettest nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberöléssel, társát pedig bűnpártolással vádolják. A főügyészség beismerés esetére 18 év fegyházbüntetést, míg a társára 2 év börtönbüntetést indítványozott a debreceni törvényszéken. A debreceni közterek után a lakosok ablakai és kertjei is virágba borulhatnak, ugyanis kezdetét vette a hagyományos nagyszabású városi virágosztás. Az 1998-as kezdeményezés folytatásaként az egyéni önkormányzati képviselők idén mintegy 125 ezer darab egynyári és balkon növénypalántát osztanak szét a körzetükben élők között. A június 1-jéig tartó akció szabadtéri helyszíneken zajlik, így az időpontokat az időjárás is befolyásolhatja, ezért a szervező kérik az önkormányzati honlap és a képviselők oldalainak rendszeres követését. Fontos, hogy a lakosok feltétlenül vigyék magukkal a lakcímkártyájukat, mivel a palántákat a képviselők kizárólag a saját körzetükbe tartozó debrecenieknek tudják biztosítani.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep szombaton, a szabadban tervezett programokat semmi sem ronthatja majd el, a tiszta égboltot csak kevés ártalmatlan felhő színezheti, így csapadéktól sem kell tartani. Az északi szél ugyanakkor többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kíséri a napsütést, a legmelegebb órákban a hőmérők higanyszála egészen 29 fokig kúszhat fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
3: Igen, kellemes hétvégét Gasztrotúra minden mennyiségben, virtuálisan főzőcskézünk valami finomat. Így május 23-án szombaton Dezső Renát a napján, akiknek nagyon boldog névnapot kívánunk, és persze, hogyha információt van, továbbra is számítok rád, addig is csak jó zene, hogy ígértem. Érkezik John és a Turn the Lights 2010-ből.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

0: Főzünk.
1: És főzünk, kinyitok gasztotúra itt a Sunshine-on. Ahogy ígértem, a május íznek ugye eleve a frissességét, a zsenge zöldségeket és a szezon első lédús gyümölcseit jelentik legalábbis, hogyha erre gondolunk. De hogy mi az, amit mindenképpen készítsünk el, ugye múlt héten már elég sok tippel érkeztem, gondoltam, hogy ezt még csak fokozni tudom. Főleg olyan ételekkel, amit már én is elkészítettem, vagy éppen hallottam róla, vagy netán fogyasztottam. Hát ilyen például képzeld el a svéd egytál étel szűz pecsenyével. A tojásos noked is penútosan isten ilyen finom, vagy az epres gazpacho is kitűnő választás, vagy a paradicsomos cukkini és csirke, a tavaszi levesről pedig már nem is beszélve. A klasszikus purihagyma krémleves az egyik legkedveltebb, akár csak az olasz zöldségleves. Na de hogy mitől igazán olaszos, ennek azért utána jártam, mert úgy gondoltam, hogy ha úgy van, akkor elkészültem, hát sárgarépa, fehérrépa, újhagyma, halványító zeller, cukkini, zöldbab, zöldborsó, vörösbab, bazsalikom, olívaolaj, só és bors, ami mindenképpen kell hozzá, meg spagetti tészta. Olajon át kell sütni a feldarabolt zöldségeket, a hagymával együtt felönteni vízzel, vagy zöldség alaplével sózni, borsozni. Aztán, ha a zöldségek megpuhultak, belefőzni a levesbe a darabokra tördelt tésztát és az átöblített leszült babkonzervet. Aprúra vágott bazsalikommal és petrezselyemmel megszórni, tálaláskor kínálhatunk mellé egyébként pirítóst. Ha hiszed, ha nem, mindössze 15 perc az egész, nagyon-nagyon hamar készen van, és állítólag azon kívül, hogy nagyon finom, még laktató is, és tulajdonképpen mondjuk fogyókúrázók is fogyaszthatják. Hogyha nem laktál jól, akkor csinálj szaftos rakotkát, na ez már egyébként 625 kalóriát tartalmaz, vagy a gojibogyós amarán szeletet is elkészítheted, egyébként a szénhidrát tartalma nem túl magas, vagy a spárgás öntött kenyér is jó választás lehet. És hogy milyen az egy edényes tavaszi zöldséges csirkecomb, vagy a reteklevél krémleves, hogy mi a titka, innen folytatjuk.

Továbbra is főzünk itt a Sunshine-on. Kérem szépen, azt ígértem, hogy elárulom, hogy milyen a retek levél krémleves, vagy mitől annyira finom, és mennyire különleges ez a leves, vagy miért ilyen különleges, hát a retektől biztosan. Kell bele burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, retek levél, bors, olívaolaj, alaplés, szójaszósz és csírák. A hagymát és a fokhagymát fel kell aprítani, és olívaolajjal megdénszálni. Közben felkockázni a retket és a burgonyát, majd ezt a lábosba dobni, és az egészet felönteni az alaplével. A retek zöldjét jó alaposan megmosni, és ha már megpuhultak a zöldségek, a leveshez adni. Ízlés szerint tehetünk bele borsot vagy szójaszószt, majd 5 perc után húzzuk le a tűzről. Szeleteljük fel a maradék retket, és tálalás előtt tegyük a levesbe, végül szórjunk bele valamilyen tetszőleges csírát, vöröshagyma csírát, választhatunk hozzá, kitűnő lehet. A retket már az ókorban is ismerték, illetve termesztették, ezt muszáj megjegyeznem, mustár olajtartalma miatt enyhén csípős. A legjobb frissen fogyasztani, de a hűtőben egy hétig is eláll. Ehhez azonban meg kell szabadulnunk a leveleitől, amelyek elszívják a nedvességet, emiatt a retek hamar megpuhulhat. De ne szabaduljunk meg végleg a zöldjétől. Készítsünk belőle remek finomságokat, tegyük salátába, vagy turmixoljuk le és ígyük smoothieként, de egy kevés olívaolajon meg is lehet párolni, egy pár gerezd fokhagymával, sóval és borssal, sőt még pesztót is készíthetünk belőle. Tehetjük zöldség vagy húslevesbe, de kifejezetten ebből, illetve a retek gyökeréből készíthetünk én csiklandó krémlevest is, ahogyan egyébként én tenném. Na hát én jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá!

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.

Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

Bibi Rexa és New Religion zárta az óránkat. Ez egy újdonság egyébként Bibi Rexától, nekem nagyon tetszik ez a dal. Macklemore és Rain Lewis Can't Hold Us pedig pótolhatatlan és nagyjából megismételhetetlen. Na ez az a dal, ami biztosan itt lesz még ebben az órában. A következő órában pedig Sonic újra gondolt It's Fair Szagútja nyitja majd.

0: A település vezetése felhívta a figyelmet a megelőző intézkedések fontosságára. Bár a vírus az emberre teljesen veszélytelen, a sertésállományra nézve rendkívül ragályos, ezért a gazdáknak mindent meg kell tenniük a fertőzés kockázatának minimalizálásáért. Komoly kockázatot jelent a legkisebbek idegrendszerére az instant élmények és a kontrollálatlan tartalomfogyasztás. A technológia mégsem zárható ki teljesen a kisgyermekkorból. A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán azt kutatják, hogyan válhat a digitális eszköz passzív függőség helyett a közös játék hídjává otthon és az óvodában egyaránt. A szakemberek szerint az eszköz akkor válik értékké, ha a gyermek nem marad passzív befogadó. A tudatos digitális nevelés alapjairól az Univerzum magazin legújabb riportjában számolnak be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep szombaton, a szabadban tervezett programokat semmi sem ronthatja majd el, a tiszta égboltot csak kevés ártalmatlan felhő színezheti, így csapadéktól sem kell tartani. Az északi szél ugyanakkor többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kíséri a napsütést, a legmelegebb órákban a hőmérők higanyszála egészen 29 fokig kúszhat fel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello, köszi, hogy itt vagy, kellemes hétvégét kívánok, ráadásul egyenesen pünkösdi hosszú hétvégét, hogy mitől olyan különleges ez a hétvége, például időjárás szempontjából, hogy mire számíthatunk, utána nézek. Ígérem is, hozom a mai témánkat is, 0620 316 3000, addig is Olivia dinnyitja az órát a Szóézivel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ott vagyunk, Level Empire, a slágére a látható, itt a Sunshine, hát kérem szépen én is látok, és éppen ezért közé is tesztem, hogy mit látok. Hát először is továbbra sincs front felettünk, viszont egy anticiklon alakítja az időjárásunkat, ami nem túl jó hír, fokozódó melegedésre készülhetünk, ez azért helyjel közel. Hát kérem szépen, akár 31 fokot is mérhetünk, kedden hihetetlen, az UV-sugárzás pedig extra erős lesz, úgyhogy ezzel csak csinyen, tehát nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, ami szerintem nagyon-nagyon jó hír. Úgy néz ki, hogy esőre nem nagyon kell számítani, komoly felhők azért megzavarhatják egyébként az időjárásunkat. A pollen terhelés a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedik, a fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja pedig országosan magas, míg az eperfa féléké, valamint már a csalánfélék és az útifű is az alacsony közepes tartományban alakul, tehát növekszik sajnos a pollen terhelés, ahogy a hőmérséklet is, és amíg nem lesz tehát zápos zivatar, addig erre kell számítani.

Ezen a folytatásban hozom már is a mai témánkat. Egy picit komoly lesz ez a téma, mert kérem szépen, hosszú hétvége van, pünkösd, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy senki nem magányosan tölti, és tud programokat is tervezni, szervezni, ha más nem, akkor a Sunshine-ot választja a családtagjaként, hiszen mi nagyjából betörtjük szerintem ezt a szerepet, még hogyha egy picit virtuálisan is. Hát kérem szépen, miért mondom ezt? Nem gyógyír a magányra a közösségi média, egy friss kutatás szerint, hát az az igazság, ez nem kellett túl nagy tudomány, ezt magunktól is tudjuk, de sajnos sokan nem. Az Oregon State University új kutatása ugyanis rávilágított, hogy a közösségi média használata nem feltétlenül enyhíti a magányt, sőt, bizonyos esetekben kifejezetten káros lehet. A szakemberek több mint 1530 és 70 év közötti felnőttet vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az ismeretlenekkel fenntartott online kapcsolatok növelik az elszigeteltségérzését. Az eredmények szerint a résztvevők ismerőseinek átlagosan 35%-a olyan személy, akivel a valóságban soha nem találkoztak, ez a típusú kapcsolat pedig gyakran magasabb magányérzettel párosul. A kutatás rávilágít, hogy bár a személyesen is ismert barátokkal való online érintkezés nem ront a helyzeten, érdemben nem is javítja a mentális jóllétet. Brian Primack, a vizsgálat vezetője szerint a tudatosabb internet használat elengedhetetlen, a távoli idegennek tűnő kapcsolatok helyett a valódi fizikai találkozásokra kellene helyezni a hangsúlyt. Az online térben kialakult érzelmi közelség ugyanis gyakran csak illúzió, amely nem pótolja a hús, vér, emberi kapcsolatokat és a közös élményeket. Jessica Gorman társszervező szerint a közösségi média egyik legnagyobb veszélye a torzított valóságkép, amely fokozza a káros összehasonlítást. Mivel az interneten sokan idealizált képet mutatnak az életükről, a felhasználók hajlamosak saját sorsukat értéktelenebbnek látni, ami tovább mélyíti az elszigetelést. Ez a hatás különösen a középkorúak és az idősebbek körében figyelhető meg, akik számára a személyes tapasztalat hiánya miatt még nehezebb árnyalni a monitoron látott tökéletesnek tűnő világot. Hát kérem szépen, a kérdésem az, hogy te hogy látod ezt, hogy ez a kutatás valóban megállja a helyét, tehát nem gyógyír a magányra a közösségi média, kérdezem én. 0623 16 3000.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

0: Dr. Béres és a fekete vonat zakatolt itt a halott pénzzel közösen, arról énekeltek és azt kérdezték, hogy hol van az a lány, mi 2018-ban, hát itt 2026-ban nem tudom megmondani, azt viszont igen, hogy Lady Gaga. Még a The Day Dancer biztosan itt lesz ebben az órában, és arra is tudok választ adni, miszerint volt egy kérdésem, hogy szerinted is úgy van-e, mint egy friss kutatás szerint, hogy nem gyógyír a magányra a közösségi média. Hogy te hogy látod ezt, és nagyon sokan hozzászóltatok, hogy abszolút nem egy tök kirakalt az egész, sokan megjátszák magukat, ilyeneket írtatok, nem is akarom fokozni, mert vannak azért ettől még vizelabb infók is, és hát először is köszönöm azért, hogy ilyen őszinte voltál, és jó is erről így őszintén beszélni, nem is lehet másképp. Fogunk is egészen 14 óráig, tehát a közösségi média úgy látjátok így összességében, ha össze kellene foglalni, hogy egy látszat, hogy igazából mindenki csak mutat valamit, az őszinteség az nagyon messze esik, ezt írja Sanya, az lenne pedig a korrekt, hogyha mindenki kiírná, leírná azt, amit érez, amit gondol. Köszönöm szépen. 0-23-16-3000 a folytatásban, és most viszont én szúszanok egy kicsit itt 11 óra előtt, aztán találkozzunk egy picivel később a hírek után Kamraddal, és a Be Mine-nal kezdem majd.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy valljon szint K. Endre kegyelmi ügyében. Kac Sándor fizikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Sándor Palota által közzétett dokumentumokból sem állapítható meg, hogy mi volt a K. Endre esetében gyakorolt elnöki kegyelem pontos indoka. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azonnal reagált a nyilvánosságra hozott aktákra, és felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy 3 év késéssel végre valljon szint az ügyben. A kormányfő bejegyzésében közvetlenül arra vár választ a volt államfőtől, hogy az Orbán család utasítására vagy kérésére írta-e alá a kényszerítés miatt elítélt igazgatóhelyettes kegyelmi kérvényét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy Kac Sándor fizikust kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkárnak. A nemzetközileg elismert kutató, egyetemi tanár és az MTA rendes tagja több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, és célja egy nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtése a 21. századi elvárásoknak megfelelően. Az új államtitkár úgy fogalmazott, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, és egyszerre versenyképes és autonóm. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent, különösen a nyílt égésterű vízmelegítők és a rosszul szellőző helyiségek miatt. Bár sokan csak a fűtési szezonhoz kötik a veszélyt, a katasztrófa védelem adatai szerint tavaly 1055 esetben riasztották a tűzoltókat a néma gyilkos miatt, és a mérgezések döntő többsége lakóépületekben történt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőségben légdugó alakulhat ki a kéményekben, ami megakadályozza a füst gáz távozását, ezért a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a berendezések éves karbantartása és a megbízható érzékelők használata. Nem veszélyeztetik a lakosok egészségét a Tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság közlése szerint a MOL Petrokémia ZRT Tiszaújvárosi telephelyén történt tűzeset helyszínén

0: használódott burkolat helyreállítása az időjárástól függően néhány hétig tarthat. A munkavégzés idején, amely a helyi autóbusz közlekedést is érinti, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep szombaton, a szabadban tervezett programokat semmi sem ronthatja majd el, a tiszta égboltot csak kevés ártalmatlan felhő színezheti, így csapadéktól sem kell tartani. Az északi szél ugyanakkor többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kíséri a napsütést, a legmelegebb órákban a hőmérők higanyszála egészen 29 fokig kúszhat fel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak szám...
3: Kamrád is megérkezett, ahogy én is, és nagyon tartalmas, kellemes, pihentető hosszú hétvégét kívánok, jön már is a B-Mine-nal, a csillagok is jósolnak nekünk így május 23-ára. És még a témánkhoz is hozzászólhatsz, miszerint nem gyógyír a magányról a közösségi média. Ez tulajdonképpen kérdés.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jósoltak a csillagok május 23-ára szombatra is. Kedves Kós, ideges, nyugtalan és kiszámíthatatlan vagy, túlhajtod magad. Bika, ma változékony hangulatban vagy, kívülállók számára kifejezetten boldognak tűnsz, pedig belülről valószínűleg depresszió kínoz. Könnyen meggondolod magad és váratlanul egészen másba kezdesz, mint amit eredetileg eltervezel. Ikrek, ma különösen nagy szeretettel fordulsz az emberek felé. Rák, kapcsolataidban és az életed minden területén egyensúlyra törekszel és a harmóniát keresed. Oroszlán, kiváló szellemi képességekkel vagy megáldva ezért életed minden területén többnyire az észérvekre támaszkodsz. Így van ez most is. Szűz, meg kell tanulnod, hogy a külvilág nem az ellenséged, hanem a segítőd. Mérleg, az állandó változás, fejlődés a lételemed, szeretetreméltó, bölcs, nyílt és sokszor önfeláldozó vagy. Skorpió, szeret szórakozni, meglehetősen nehezen viseled most a magányt. Nyilas, a tégedért sérelmeket nehezen viseled, gyakran állsz bosszót, ha képes vagy megbékélni önmagaddal, és a saját sebeid nyalogatása helyett megpróbálsz inkább másoknak a segítségére lenni, akkor az egész világot jobbá teheted. Bak, meg kell tanulnod minden helyzetben felvállalni önmagad és problémák esetén helyesen reagálni. Vízöntő, ne ítélj látszat alapján, ne gondolkodj felszínesen. És persze, hogy a halaknak is van tanács, igyekszel rendes és megértő lenni, de ne ess át a ló másik oldalára.
0: Sunshine FM

Conservatory 2023-ból, és egycsire sem hagyja magát, mert ő is itt lesz még ebben az órában, sőt még Ellen Walker és a Valmárféle pont jó is szólni fog. De előtte még én szólok hozzád, ugye van egy témánk, egy picit azért komolyra sikeredett, így a hosszú hétvégére fókuszálva a magányról beszélünk. Nem gyógyír a magányról a közösségi média, egy friss kutatási eredmény szerint, és hát többen hozzáértátok, hogy dehogy az. Sokan pötyögnek, keresik a megoldást arra, hogy egy picit is barátkozzanak, de nem így kell, ez egy virtuális világ, ebben el lehet veszni, ezt Enci írta, és egyébként tényleg nagyon igaz, hogy ez egy olyan virtuális dolog, ami lehet, hogy csábító, és lehet, hogy tényleg azt érzed, hogy van egy társad, de ez kb. Azzal ér fel, mintha ChatGPT-vel beszélgetnél, szóval csak óvatosan, és tényleg csak arra fókuszálva, hogy meddig az addig, aztán pedig személyessé kell tenni ezt a történetet, legalábbis gondolom én, meg hát a kutatók, és a jól létről van szó, ezt ne felejtsd el. 0-23-16-3000 a folytatásban is. Most viszont zenélünk tovább. Egy csillom nem, aztán érkezik mindjárt Ellen Walker Valmer, és még Pitbull, Mark Anthony-vel is hallható lesz.

Bár a mai napon itt a Sunshine-ban a magány a téma itt a Sun City-ben, de én egyáltalán nem vagyok az, és nagyon remélem, hogy te sem. Már csak azért sem, mert mindjárt hírek, a hírek után pedig vállak vissza, belecsapunk a délutáni verziójába a Sun City-nek. Méghozzá Sunny Fudorával kezdünk, majd érkezik a Think About Us-szal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem veszélyezteti a lakosok egészségét a tiszaújvárosi ipari katasztrófa. 10 önkormányzati lakásbérlő kijelölési jogát adta át az önkormányzat a katasztrófa védelemnek. Folytatódik a debreceni Zöld Kódex környezetvédelmi program. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 23-a szombat van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Közművezeték bekötési munkálatok miatt korlátozásra kell számítani a 4-es főúton Debrecenben. A 220-as és a 224-es kilométer között irányonként csak egy-egy sáv járható, így az arra közlekedőknek megnövekedett menetidővel kell számolniuk.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Nem veszélyeztetik a lakosok egészségét a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság közlése szerint a MOL Petrokémia ZRT tiszaújvárosi telephelyén történt tűzeset helyszínén a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben volt kimutatható az égés során keletkező gáz. Debrecen megyei jogú város önkormányzata részvétét fejezi ki a tűzeset halálos áldozatának hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánnak. 10 önkormányzati lakás bérlő kijelölési jogának átengedésével segíti Debrecen a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársainak lakhatását, hozzájárulva a jól képzett szakemberek megtartásához és a város biztonságának erősítéséhez. Pap László polgármester kiemelte, hogy a település intenzív gazdasági fejlődése miatt növekvő iparbiztonsági feladatok ellátásához elengedhetetlen a megfelelő állomány megtartása, amiben az ingatlanpiaci árak mellett a lakhatási segítség kulcskérdés. Gerebenics Károly vármegyei katasztrófa védelmi igazgató elmondta, hogy a támogatás stabil életkörülményeket biztosít a tűzoltóknak, akiknek komoly terheléssel kell szembenézniük, hiszen az elmúlt évben több mint 3000 riasztás érkezett hozzájuk a városból, idén pedig már mintegy 700 esetben kértek tőlük segítséget a debreceniek. Elkezdődött a debreceni Zöld Kódex környezetvédelmi program újabb 3 éves folytatásának kidolgozása. Pap László polgármester a Városi Virágoztási Akció Vénkerti állomásán elmondta, hogy a 2023-ban elfogadott kódex számos eleme, így a Civakva program, a fásítás és a szürkevíz fejlesztés is sikeresen halad, a fenntarthatósági stratégia frissítése pedig már folyamatban van. A kezdeményezés részét képező növényosztás keretében július elejéig összesen 125 ezer egynyári virág és balkon növény palántát, valamint levendulát kapnak ingyenesen a debreceni lakosok a helyi önkormányzati képviselők közreműködésével. Vádat emelt a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség azzal a férfi

0: Nemrégiben egy debreceni telephelyen, ahol egy ötfős banda közel 4 millió forint értékű műszaki cikket és gépet akart ellopni. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők épp az autójukba pakolták a zsákmányt, amikor az őrök tetten érték őket, és az egyik férfit a helyszínen vissza is tartották. A másik 4 menekülő társukat a gyors rendőri riasztásnak köszönhetően rövid időn belül sikerült elfogni, így a nyomozók a teljes csapatot előállították, majd gyanúsítotti kihallgatásuk után őrizetbe vették őket lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Komoly kockázatot jelent a legkisebbek idegrendszerére az instant élmények és a kontrollálatlan tartalomfogyasztás. A technológia mégsem zárható ki teljesen a kisgyermekkorból. A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán azt kutatják, hogyan válhat a digitális eszköz passzív függőség helyett a közös játék híggyává otthon és az óvodában egyaránt. A szakemberek szerint az eszköz akkor válik értékké, ha a gyermek nem marad passzív befogadó. A tudatos digitális nevelés alapjairól az Univerzum magazin legújabb riportjában számolnak be. Nagy felületű útfelújítás indul május 26-án a debreceni Harsona utcán, miután az ott működő vállalkozások panaszt tettek az út tönkrement állapota miatt. Széles Diana alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője közölte, hogy a jelentős kamionforgalom következtében elhasználódott burkolat helyreállítása az időjárástól függően néhány hétig tarthat. A munkavégzés idején, amely a helyi autóbusz közlekedést is érinti, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon. A debreceni közterek után a lakosok ablakai és kertjei is virágba borulhatnak, ugyanis kezdetét vette a hagyományos nagyszabású városi virágosztás. Az 1998-as kezdeményezés folytatásaként az egyéni önkormányzati képviselők idén mintegy 125 ezer darab egynyári és balkon növénypalántát osztanak szét a körzetükben élők között. A június 1-jéig tartó akció szabadtéri helyszíneken zajlik, így az időpontokat az időjárás is befolyásolhatja, ezért a szervező kérik az önkormányzati honlap és a képviselők oldalainak rendszeres követését. Fontos, hogy a lakosok feltétlenül vigyék magukkal a lakcímkártyájukat, mivel a palántákat a képviselők kizárólag a saját körzetükbe tartozó debrecenieknek tudják biztosítani.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
0: A bajnoki idény lezárása után azonnal komoly változások kezdődhetnek a negyedik helyen végzett Debrecen VSC labdarúgó csapatánál, ahol a vezetőedző után akár 8 játékos is távozhat a nyáron. Sergio Navarro távozása után a klubnak nem csak új trénert kell találnia, hanem a keretet is újjá kell építeni, ráadásul a legpiacképesebb válogatott középpályás Szűcs Tamás iránt is komoly külföldi érdeklődés mutatkozik. A klub vezetésre így rendkívül mozgalmas átigazolási időszak vár, hogy a sikeres szezon után egyben tartsák és megerősítsék a csapatot. 14 esztendeje nem látott nézőcsúcsot hozott a DVSC hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma a most zárult labdarúgó idényben, amellyel a debreceni klub az ország második legnépszerűbb csapata lett. A Loki hazai találkozóit átlagosan 7216 szurkoló követte a helyszínen, ennél magasabb mutatót legutóbb a 2011-12-es szezonban regisztráltak, miközben a bajnokság leglátogatottabb csapata a Ferencváros lett 10104-es átlaggal. Az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közül 2-t is Debrecenben rendeztek, ráadásul a szurkolói támogatásnak is köszönhetően a DVSC idén ismét kiléphet a nemzetközi kupaporondra, ahol a Konferencia Liga sorsolását június 17-én tartják. Díjmentesen utazhatnak a DKV ZRT menetrend szerinti járatain azok a szurkolók, akik érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel rendelkeznek a május 24-én vasárnap 18 órakor kezdődő DVSC Győr női kézilabda mérkőzésre. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint az ingyenes utazási lehetőség a meccs napján 16 óra és 22 óra között érvényes a város valamennyi villamos, autóbusz és trolibusz járatán. A kedvezményt a Hódos Imre rendezvénycsarnokba igyekszik. Drukkerek, a 2025-26-os idényre megváltott szurkolói bérlet, vagy az aktuális találkozóra szóló jegy felmutatásával vehetik igénybe. Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep szombaton, a szabadban tervezett programokat semmi sem ronthatja majd el, a tiszta égboltot csak kevés ártalmatlan felhő színezheti, így csapadéktól sem kell tartani,

0: Akkor többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kíséri a napsütést, a legmelegebb órákban a hőmérők higanyszála egészen 29 fokig kúszhat fel.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, Szóli Fodorra indítja a délutáni verzióját. A Sun Citynek köszi, hogy itt van, csodálatos időjárásunk van, és ez így remek a hosszú hétvégére, hogy mire figyeljünk az utakon, ebben segítek, nem sokára hozok fontos információkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Május 23-a van, pünkös küszöbén, hát kellemes szombat délután kívánok. Ma a Dezsőket ünnepeljük, el ne felejtsd, hogyha van Dezső ismerős, mindenképpen köszöntsd fel. De van egy másik egészen különleges ünnepeltünk is a mai napon, ugyanis május 23-a Teknősök világnapja. Ha van otthon egy páncélos kedvencünk, ma kaphat egy extra falat salátát, ha pedig nincs, akkor irány az állatkert. És képzeld el, hogy a népi időjóslásra is érdemes ma vetni egy pillantást. A régi megfigyelések szerint a mai napon tiszta és fényes az idő, az bizony kiváló bortermést vetít előre az őszre, mivel a szomszédos Tokaj-hegyaljai borvidék mindannyiunk szívéhez közel áll, most tiszta szívből szurkolunk a felhőtlen égboltnak, és hát ha minden igaz, akkor nem is kell az időjárásunk miatt aggódni a folytatásban, igen csak jól alakul az idő, bár futó záporok, zivatarok jöhetnek, mehetnek, de kedden akár képzeld el 31 fokot is mutathatnak.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kedves utolnevű, csak szólok, hogy a Nyíl utcán csak óvatosan, mert trafira készülhetsz, hasonló a helyzet a Vágóhíd utcán is. Aztán az Acsádi úton még mindig zajlanak az építési munkák, ez lassítja a haladást, akár csak a lezárt útszakasz a Csigekert utca, Szabó-Lőrinc utca érintésében. Legyél tehát résen, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Zoltán és a Never Walk Alone 2024-ből szólt a Sunshine-on, de még Dr. Bíres és Király Viktor közöse itt lesz az Ors is. Hát én Bett is vagyok, úgyhogy vállak vissza a következő órában, még tartsolám a Sun City-ből, tehát van még egy óra. Most viszont átadom Mariannának a szót. Többek között arról hallunk, hogy Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt reformoknak, hogy pontosan milyen reformokról van szó. Sipos Marianna már is hozzá részletek.

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Építkezel vagy felújítasz? Kölcsönözhető gépekre, tanácsadásra, magas minőségre és széles termékkínálatra van szükséged? Válaszd a Gulyás Tüzépet, ahol minden egy helyen elérhető. Debrecen, Vámospércsi út 37.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak. Radikálisan emelkedik az idősek aránya hajléktalanok között. Lemondott Bájer Zsolt felesége az Országos Vérellátó Szolgálat vezetéséről. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak, amelyek a befagyasztott uniós források feloldásának kulcsfeltételei. A miniszterelnök szerint az átfogó változtatások és a különadók gyors kivezetése a jelenlegi gyenge költségvetési helyzetben nem vállalhatók az augusztus 31-i határidőig, amelynek elmulasztása esetén Magyarország elveszítheti a 10,4 milliárd eurós teljes helyreállítási keretet. A vitás kérdések ellenére a budapesti technikai egyeztetések konstruktívak voltak, a kormányfő pedig a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást írjon alá Ursula von der Leyennel a forrás felszabadítás menetrendjéről. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon, és egyre több 70 év feletti ember kerül az utcára. A február 3-a munkacsoport legfrissebb felmérése szerint az otthontalanok kétharmad része már nem képes dolgozni, a többségük pedig havi 50 ezer forint alatti összegből próbál megélni. A kutatók szerint az idős hajléktalanok számának növekedése az ápolási rendszer hiányosságaival és a megélhetési költségekkel függ össze. A helyzet rendezésére a szakemberek konkrét jogi lépéseket, valamint a támogatott lakhatási forma kiterjesztését javasolják. Lemondott posztjáról Bájerné dr. Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást, és közölte, hogy az intézmény új vezetőjének kinevezése még ebben a hónapban várható, akinek a legfontosabb feladata a szervezet teljes átvilágítása lesz. A távozást komoly szakmai vita előzte meg, miután a Vérlovagok nevű önkéntes vérszállító szervezet a hazai vérellátás válságos helyzetéről számolt be, amelyet az Országos Szolgálat korábban következetesen vitatott. Jó ütemben halad a 354-es és a 33-as főutat összekötő szakasz első ütemének építése, amellyel egy újabb külön szintű csomópont jön létre Debrecen nyugati oldalán. Pap László polgármester kiemelte, hogy a közel 8 milliárd forintból megvalósuló másfél kilométeres új útszakasz novemberi átadása után jelentős forgalmat vesz majd le a túlterhelt Böszörményi útról, alternatív folyosót biztosítva az autósoknak. Balázs Ákos alpolgármester hozzátette, hogy a mérések szerint naponta 12 ezer jármű ingázik Józsa és Debrecen között, amit további 10 ezer böszörményi autó terhel. Nagy felületű útfelújítás indul május 26-án a debreceni Harsona utcán, miután az ott működő vállalkozások panaszt tettek az út tönkrement állapota miatt. Széles Diana alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője közölte, hogy a jelentős kamionforgalom következtében elhasználódott burkolat helyreállítása az időjárástól függően néhány hétig tarthat. A munkavégzés idején, amely a helyi autóbusz közlekedést is érinti, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep vasárnap, tökéletes időnk lesz a szabadtéri programokhoz. Csapadéktól sehol sem kell tartani a régióban, ugyanakkor az északi szél élénk lökésekkel kísérheti a nyárias meleget. A legmelegebb órákban már 25 és 30 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ray Dalton és a Blue Running pedig már bekészítve, így a Science City utolsó pillanataiba, így május 23-án nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek a hosszú hétvégén. Hamarosan a kérdező legjobb pillanatát fogom visszavarázsolni, és programtippeket is hozok még ebben az órában, és tudod, rád is számítok, ha infód van 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra

0: Music Lovers, hát 2016-ból itt a Sunshine-on, hát kérem szépen jobbról-balról látom, kapom is az információt, hogy mindenütt óriási a torlódás, az M1-esen és az M7-esen, aki arra készül, az számítson még nagyobbra, ugyanis baleset történt Bicskénél, hát az nem itt van, de gondoltam szólok, mert nagyon sokan most a hosszú hétvége miatt elindultatok, tehát most mindenképpen türelemre van szükség, meg persze informálódásra, hogyha így van, akkor mindenképpen üzenj, addig viszont hozom a keltető legjobb pillanatát.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Jó lesz, addig még főzök két kávét, ne aggódj.
3: Igen, és még utána indul a nap.
2: Aztán hát, világít tudod, a szemed.
3: Ez a szín. És utána világít, kinek világít még a szemed?
2: A farkasnak például.
3: Na, melyik farkasnak?
2: Hát akiket a Japánban a medvék ellen küldenek, ilyen kis robotfarkasok.
3: Ne, Japánban robotfarkasok.
2: Igen, mert nagyon sokan haltak meg Japánban medve támadás miatt, és rettegnek az emberek.
3: Be tudja azonosítani még egy vakmedve is, érted, hogy
2: láttál körül, már
3: vakmedvét? Hát úgy, hogy aki homályosan lát, vagy nem olyan éles a látása.
2: Ja, beszélgetsz velük, medvékkel suttogó Béla, értem.
3: Tehát, hogyha nem olyan éles a látása, akkor is be tudja azonosítani, hogy a farkasszerű képződmény.
2: Szerintem sokat fogok vezetni.
3: De sokat is tanulsz, ez a jó.
2: Igen.
3: Nézd meg, Norvi, milyen szépen dolgozik a másik
2: mit
3: stúdióban.
2: Mit átrak egy másik valamit ott össze-vissza.
4: Igen, hallgatók nem látják, Norbi. Itt a szomszéd fülkében, mi átlátunk egy ablakon keresztül, és azt nézzük, van egy ilyen látvány stúdiónk, ahol Norbi
3: szerel. Hát egy ilyen podcast stúdió, ahol kamerák is, meg ilyen fény is van. És
2: jól csinálod, Norbi, csak itt tovább.
4: Nem hallja, csak
2: nem.
4: Szólok.
2: Nem baj.
3: Ilyenkor nézd, mint egy malamut kutya. Találtunk egy új csoda fogyókúra fegyvert, és állítólag ez már a 70-es években már tarolt. Tehát csinálták ezt az undorító fogyókúrát. Ez úgy azt jelenti, hogy napi egy üveg bort kell meginni, igen? Napi egy üveg bort, és csak két élelmiszert szabad enni, ez a tojás,
4: igen?
3: Illetve a steak. Igen. Szerintem én így megvagyok. Mondhatsz bármit, de én megvagyok.
4: És ez használ?
3: Állítólag ez használ.
4: Mondjuk azért megnézném majd azt a vérképet egy idő után. Megdőlt ez a hiedelem, hogy egy pohár bor egészséges. Azt mondják, hogy minden alkohol káros.
3: Kell.
4: Igen, igen, de hát...
3: Utána ebédidőre jött rá a bor valódi céljára. Az egyetlen célja az, hogy eléggé berugasson ahhoz, hogy elfelejtsd az egyre növekvő gyomorfájdalmadat. Szerintem én 3 napot bírnék ezzel a...
4: Hát próbáld ki. Na, csak majd szólj nekünk is, hogy most éppen ezt a diétát csinálom.
2: Én azon a héten szabadságon leszek.
3: Maradtam mire?
2: Én nem esküszöm. Szeretem a bort, úgyhogy én ezt nem próbálnám ki. Aha.
3: De milyen fogyókúrára esküszöl?
2: Úgy nézel ki, mint aki fogyókúrázik.
3: Jó, de...
2: Vedd fel akkor azt a szemüveget,
3: és Szeretném,
2: bármit szeretnék, akkor... ami lefogyaszt, és csinosabbá tesz.
4: Másképp kérdezünk, volt már olyan, ami hatékony volt, amit kipróbáltál, és nem?
2: Most is feltenném a kérdést, hogy úgy nézem ki, ami hatékony volt. Nem igaz.
3: De te nem vagy kövér, hát most miért mondod azt?
2: Nem, erős a csontozatom.
3: Azt mondta annak idején egy bőrgyógyász, nem Szondi György, aki itt volt a stúdióban, ez a bőrgyógyász már szegény nem él, de annak idején azt mondta, hogy a nőknél 35 év felett minden évben már kell plusz 1 kiló. Tehát azért, hogy feszes maradjon a bőr rajta.
2: Jézusom, mennyi leszek a végére?
4: Én is gyorsan elkezdtem matakozni.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ez a Sun City. Zenei összeállítás.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazolik gázt ad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
0: Zenei összeállítást hallasz a

0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Angel és ez I'm moving the sun, hát egyszerűen fantasztikus, ez egy vadonatúj kedvenc, szó szerint nekem is, nagyon sokszor meghallgattam, mondjuk én első hangokból már általában el tudom dönteni, hogy ez fog tetszeni, vagy nem, egyébként is így vagyunk beállítva, egy pár kutatás már bebizonyította, most nem akarok ebbe belemenni, de remélem, hogy neked is tetszett ez a dal. Calvin Harris is sem rossz, hogyha Calvin Harris újdonságával fogjuk majd Clementine Douglas-szel közös alkotásával zárni a Sun City-t, bizony-bizony kérem szépen 14 óra mindjárt, ami azt jelenti, Kondorroli átveszi a terepet. Tarts velünk a folytatásban is. Én Földi Betty vagyok, nagyon tartalmas, pihentető, nyugodt, pünkösdi hétvégét kívánok.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555 555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak. Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Lemondott Bájer Zsolt felesége az Országos Vérellátó Szolgálat vezetéséről. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak, amelyek a befagyasztott uniós források feloldásának kulcsfeltételei. A miniszterelnök szerint az átfogó változtatások és a különadók gyors kivezetése a jelenlegi gyenge költségvetési helyzetben nem vállalhatók az augusztus 31-i határidőig, amelynek elmulasztása esetén Magyarország elveszítheti a 10,4 milliárd eurós teljes helyreállítási keretet. A vitás kérdések ellenére a budapesti technikai egyeztetések konstruktívak voltak, a kormányfő pedig a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást írjon alá Ursula von der Leyennel a forrás felszabadítás menetrendjéről. Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így eddig csak nem 1,7 milliárd forint került vissza a költségvetésbe az NKA pályázatok körüli botrány kirobbanása óta. A legnagyobb összeget több mint 1,2 milliárd forintot a Városliget ZRT utalta vissza, de a listán szerepel Kisgrófó is, aki 5 millió forintot küldött vissza. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz, miközben Tarz Zoltán elrendelte a kulturális alap kifizetéseinek leállítását és felfüggesztette a tisztségéből a támogatáskezelő főigazgatóját. Lemondott posztjáról Bájerné dr. Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást, és közölte, hogy az intézmény új vezetőjének kinevezése még ebben a hónapban várható, akinek a legfontosabb feladata a szervezet teljes átvilágítása lesz. A távozást komoly szakmai vita előzte meg, miután a Vérlovagok nevű önkéntes vérszállító szervezet a hazai vérellátás válságos helyzetéről számolt be, amelyet az országos szolgálat korábban következetesen vitatott. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon, és egyre több 70 év feletti ember kerül az utcára. A február 3-a munkacsoport legfrissebb felmérése szerint az otthontalanok kétharmad része már nem képes dolgozni, a többségük pedig havi 50 ezer forint alatti összegből próbál megélni. A kutatók szerint az idős hajléktalanok számának növekedése az ápolási rendszer hiányosságaival és a megélhetési költségekkel függ össze. A helyzet rendezésére a szakemberek konkrét jogi lépéseket, valamint a támogatott lakhatási forma kiterjesztését javasolják. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent, különösen a nyílt égésterű vízmelegítők és a rosszul szellőző helyiségek miatt. Bár sokan csak a fűtési szezonhoz kötik a veszélyt, a katasztrófa védelem adatai szerint tavaly 1055 esetben riasztották a tűzoltókat a néma gyilkos miatt, és a mérgezések döntő többsége lakóépületekben történt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőségben légdugó alakulhat ki a kéményekben, ami megakadályozza a gáz távozását, ezért a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a berendezések éves karbantartása és a megbízható érzékelők használata.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél. Délutánra a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel. A következő órákban indul a hivatalos listánk, a Sunshine Top 40. Ma is meghallgatjuk Magyarország, Európa.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt a Wide Ride. Ezen a héten a 38. a Sunshine Top 40-es listánkban. Most pedig sikerdaptározzunk, mert ma hosszú távú sikernapunk van. Vagyis érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek nem csak pillanatnyi eredményt hoznak, hanem később is megtartanak majd minket. Ez a nap nem feltétlenül a gyors győzelemről szól, hanem inkább arról, hogy jó döntéseket hozzunk, stabil alapokra építsünk és türelmesen haladjunk előre. Most nagyon fontos lehet, hogy ne csak azt nézzük, mi esik jól azonnal, hanem azt is, minek lesz értelme hetek, hónapok vagy akár évek múlva. Jó nap lehet tervezésre, elköteleződésre, komolyabb lépések előkészítésére, vagy arra, hogy végre higgyünk abban, amit már régóta építünk. Persze a siker itt sem azt jelenti, hogy minden akadály eltűnik, hanem azt, hogy könnyebben találjuk meg azt az irányt, ami hosszabb távon is működőképesebb. Szóval összefoglalva, nem szabad kapkodnunk, és többször kell tudatosabban építkeznünk. Ezek így szombatra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. A következő percekben pedig jön a 37. helyről J-Lo és Dibrigetta párossal

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine és balesetmentes célbaérést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódásra kell készülnünk szinte egész nap, mivel ugye ott jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, a munkagépek dolgoznak, az autósokat érinti legjobban ez a forgalomkorlátozás. Legyünk körültekintőek és vezessünk meg fontoltan. A 33-ason a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek, fél útpályát lezárták irányonként, és csak egy-egy sáv járható. Valamint az M3-as autópályán Budapest felé a 267-es jelű Máté szakasz Szatmár-Németi csomópont leajtóágát lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es, valamint a 49-es útat jelölték ki, amit sárga táblával mutatnak, ha éppen arra közlekedünk. Várom a további infókat a mai délutánon is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Gloria Sunshine FM-en Freddy és Lotfi Begi párosan ezen a héten a 32. a top 40-es listánkban, és a 31. helyezettel folytatjuk. Érkezik Alex Horan és a Fever Dream, a zene pedig arról szól, amikor már valaki majdnem lemond a szerelemről, de hirtelen belép az életébe egy ember, aki mindent felforgat. A zene az intenzív, szinte álomszerű szerelmi megszállottságot mutatja be, így a következő percekben rózsaszín ködben éneklünk majd. Hölgyeim, uraim, ezen a héten a 31. a következő

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk el többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem veszélyezteti a lakosok egészségét a tiszaújvárosi ipari katasztrófa. Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. 10 önkormányzati lakás bérlő kijelölési jogát adta át az önkormányzat a katasztrófa védelemnek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem veszélyeztetik a lakosok egészségét a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság közlése szerint a MOL Petrokémia ZRT tiszaújvárosi telephelyén történt tűzeset helyszínén a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben volt kimutatható az égés során keletkező gáz. Debrecen megyei jogú város önkormányzata részvétét fejezi ki a tűzeset halálos áldozatának hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánnak. Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így eddig csak nem 1,7 milliárd forint került vissza a költségvetésbe az NKA pályázatok körüli botrány kirobbanása óta. A legnagyobb összeget több mint 1,2 milliárd forintot a Városliget ZRT utalta vissza, de a listán szerepel Kisgrófó is, aki 5 millió forintot küldött vissza. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz, miközben Tarz Zoltán elrendelte a kulturális alap kifizetéseinek leállítását és felfüggesztette a tisztségéből a támogatáskezelő főigazgatóját. 10 önkormányzati lakás bérlő kijelölési jogának átengedésével segíti Debrecen a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársainak lakhatását, hozzájárulva a jól képzett szakemberek megtartásához és a város biztonságának erősítéséhez. Pap László polgármester kiemelte, hogy a település intenzív gazdasági fejlődése miatt növekvő iparbiztonsági feladatok ellátásához elengedhetetlen a megfelelő állomány megtartása, amiben az ingatlanpiaci árak mellett a lakhatási segítség kulcskérdés. Gerebenics Károly vármegyei katasztrófa védelmi igazgató elmondta, hogy a támogatás stabil életkörülményeket biztosít a tűzoltóknak, akiknek komoly terheléssel kell szembenézniük, hiszen az elmúlt évben több mint 3000 riasztás érkezett hozzájuk a városból, idén pedig már mintegy 700 esetben kértek tőlük segítséget a debreceniek. A debreceni közterek után a lakosok ablakai és kertjei is virágba borulhatnak, ugyanis kezdetét vette a hagyományos nagyszabású városi virágosztás. Az 1998-as kezdeményezés folytatásaként az egyéni önkormányzati képviselők idén mintegy 125 ezer darab egynyári és balkon növénypalántát osztanak szét a körzetükben élők között. A június 1-jéig tartó akció szabadtéri helyszíneken zajlik, így az időpontokat az időjárás is befolyásolhatja, ezért a szervezők kérik az önkormányzati honlap és a képviselők oldalainak rendszeres követését. Fontos, hogy a lakosok feltétlenül vigyék magukkal a lakcímkártyájukat, mivel a palántákat a képviselők kizárólag a saját körzetükbe tartozó debrecenieknek tudják biztosítani.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep vasárnap, tökéletes időnk lesz a szabadtéri programokhoz. Csapadéktól sehol sem kell tartani a régióban, ugyanakkor az északi szél élénk lökésekkel kísérheti a nyárias meleget. A legmelegebb órákban már 25 és 30 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Mariannának pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 múlt már 4 perccel, pörög tovább a hivatalos listánk, a Top 40, ebben az órában is meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét. Indulunk elsőként Miley Cyrus-szal, jön az End of the World.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
2: 30.
3: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.
2: Sunshine.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine

Témén Pala és a Dracula ezen a héten a 28. a Sunshine Top 40-es listánkban. További klassz hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk is tovább Szigalával. Érkezik a 27. helyről a Riptide. Egy igazán táncos, feldolgozás jellegű verzióval folytatjuk, amely egy furcsa, bizonytalan vonzalomról szól. Megszólalunk egyszerre Feeling, mégis teljesen magával ragadja a lány, akiért mindent megtenne. Szigala, Riptide ezen a héten a 27.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A Varmal után pedig jönnek a horoszkópok, ma is Kis Katától. Szia!
2: Szia, Roli! Ha a kosra egy titkot bíznak, azt nagyon nehezen tartja magában. Kezelje diszkréten mások ügyeit, és közben vigyázzon a saját titkaira is. A bika ne siessen, ne hajszolja magát. Munka után egyenesen menjen haza, és kényeztesse kedvesét, és egy kicsit saját magát is. Az ikrek ma találkozhat valakivel, aki mély benyomást tesz önre. Ne keverje bele a magánéletet az üzletbe, mert annak soha nincsen jó vége. A ráknak különös álma volt az éjjel, ám az álom jelentése egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint gondolná. A megfejtéshez persze jó alap az álmos könyv, de inkább gondolkodjon és próbálja megoldani a rejtét saját kútfőből. Az oroszlán számára a mai nap a változások napja lehet. Új emberek, új helyszínek juthatnak szerephez életében. Legyen nyitott mindenre, ne féljen a szokatlantól, ismeretlentől. Amennyiben a szűz anyagilag elkötelezte magát egy projektben, nyomja meg a féket, álljon meg egy percre és gondolkodjon. Még nem késő semmitől sem visszalépnie. A mérleg a költekezések terén legyen visszafogott, semmit ne vásároljon meg első felindulásból, közelgő betervezett utazását pedig most el kéne halasztania. Egy szakmai célkitűzés, ami valaha sokat jelentett a Skorpiónak, szinte teljesen hidegen hagyja, és inkább azon töpreng, hogy hogyan tovább. Egy projekt rendkívül eredményesnek bizonyul, mert keményen dolgozott rajta. A nyilasnak van egy jó barátja, aki sajnos többször cserben hagyta már önt, most azonban megfogadta, hogy ezentúl megbízhatóbb lesz. Adjon hát neki egy esélyt, hogy ezt bizonyítsa. Amennyiben a bak üzleti ügyeiben nem biztos, vitassa meg azokat mindenképpen egy szakértővel, egyedül semmiképpen ne hozzon döntést. A vízöntő ma vitákra számíthat, de szerencsére ezek nem romboló, sokkal inkább építő viták lesznek. Mégis kimeríthetik. Délutánra, estére tervezzen be egy kellemes, lazító programot. A halak most kénytelen alkalmazkodni egy váratlan helyzethez. A családjában kialakult új erőviszonyokat el kell fogadnia, ha teheti, segítse szüleit.
0: Sunshine FM Osztra.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Tök jó zene.

22. Dr. Béres és Verib Tamás párossal. Ez volt az Ugye nem bántad meg, és a közösségi oldalakon már több mint 1 millió felett jár a megtekintése. Nemrég a fiúk posztoltak erről egy videót, hogy sosem gondolták volna, hogy ekkorát fut majd ez a kis szerzemény. Ezen a héten a Top 40-ben is a előkelő 22. pozíción végzett. Viszont a 21. a gyönyörű szexi Bibi Rexa, jön már is a Faithless-szel közös New Religion, amely arról szól, hogy a zene és a tánc szinte vallásszerű erővé válik. Egyszerre felemel bennünket, gyógyít, és kihozza az embert egy sötétebb lelki állapotból. Nagyon fontos, a következő percekben semmire ne gondoljunk, csak egyszerűen jó hangosan hallgassuk ezt a kiváló szerzeményt. New Religion, 21. Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, útépítési munkaterületek. Nagyon sokan kirándulnak, elutaznak hosszú hétvégé, és ha szembesülnek olyan útszakasszal, ahol felújítási munkálatokat végeznek, és a kihelyezett közötti kereszttáblák ilyenkor is érvényben vannak. Például 33-as számú főút van a Hajdú-Bihar vármegye területén, több útépítési, helyreállítási munkaterület is van, amik sebességkorlátozásra is vonatkoznak. És a 38-as főútvonalon Nyíregyháza-Tokaj között, azaz Virányos és Tisza-Nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon útfelmarás lassítja a közlekedést. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek, hisz ilyenkor jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt. És nyilvánvalóan az M3-as autópályán is jelentős leterhetséggel kell számolni. Üdülővezetek, rengeteg helyre kirándultak, és ott tartózkodnak. Balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését célzó javaslatát a kormány. Magyar Péter felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy valljon szint K. Endre kegyelmi ügyében. Pünköst hétfőn díjmentes lesz a felszíni parkolás Debrecenben. Komoly kockázatot jelent a legkisebbek idegrendszerére a kontrollálatlan tartalomfogyasztás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését célzó javaslatát a kormány a családok százezreit érintő válsághelyzet kezelésére. A kezdeményezés értelmében az átfogó felülvizsgálat lezárásáig tilos lesz a kilakoltatások és a vagyonárverezések folytatása az érintett ügyekben. A javaslat célja, hogy az állam közvetlen védelmet és esélyt biztosítson a kilátástalanságba sodródott családok számára a folyamatban lévő eljárások leállításával. A Sándor Palota által közzétett dokumentumokból sem állapítható meg, hogy mi volt a K. Endre esetében gyakorolt elnöki kegyelem pontos indoka. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azonnal reagált a nyilvánosságra hozott aktákra, és felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy 3 év késéssel végre valljon szint az ügyben. A kormányfő bejegyzésében közvetlenül arra vár választ a volt államfőtől, hogy az Orbán család utasítására vagy kérésére írta-e alá a kényszerítés miatt elítélt igazgató helyettes kegyelmi kérvényét. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent, különösen a nyílt égésterű vízmelegítők és a rosszul szellőző helyiségek miatt. Bár sokan csak a fűtési szezonhoz kötik a veszélyt, a katasztrófa védelem adatai szerint tavaly 1055 esetben riasztották a tűzoltókat a néma gyilkos miatt, és a mérgezések döntő többsége lakóépületekben történt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőségben légdugó alakulhat ki a kéményekben, ami megakadályozza a füst gáz távozását, ezért a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a berendezések éves karbantartása és a megbízható érzékelők használata. Komoly kockázatot jelent a legkisebbek idegrendszerére az instant élmények és a kontrollálatlan tartalomfogyasztás. A technológia mégsem zárható ki teljesen a kisgyermekkorból. A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán azt kutatják, hogyan válhat a digitális eszköz passzív függőség helyett a közös játék hídjává otthon és az óvodában egyaránt. A szakemberek szerint az eszköz akkor válik értékké, ha a gyermek nem marad passzív befogadó. A tudatos digitális nevelés alapjairól az Univerzum magazin legújabb riportjában számolnak be. Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a felszíni parkolás Debrecenben, a mélygarázsokban azonban ezen a napon is fizetni kell a várakozásért. A DV Parking felhívja a figyelmet arra, hogy a Lomnic utcai díjfizető zóna a nyári időszak szabályai szerint az ünnepnapokon is díjköteles marad. A társaság ügyfélszolgálata a hosszú hétvégén zárva tart, de a weboldalukon működő chatbot folyamatosan elérhető. A pünkösdi hétvégén a DKV járatai is módosított rendszerint közlekednek. Ezekről érdemes tájékozódni indulás előtt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep vasárnap, tökéletes időnk lesz a szabadtéri programokhoz. Csapadéktól sehol sem kell tartani a régióban, ugyanakkor az északi szél élénk lökésekkel kísérheti a nyárias meleget. A legmelegebb órákban már 25 és 30 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nagyon klassz, hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. 4 múlt már 4 perccel, pörög tovább a top 40-es listánk. 25-26 fokot mérünk kint, a következő napokban pedig nyárias időjárásban lesz részünk, érdemes majd kihasználni. Kezdünk elsőként Olivia Dinnel, jön a So Easy, ezen a héten a 20.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.

18. Hypaton és Norma Jean Martin párosan. Ez volt az Oda My Head a Sunshine FM-en, és mindjárt majd útinfókat is hozok. Most viszont megyünk tovább egy feldolgozással. A Like a Prayer érkezik. Madonna 1989-es klasszikusához nyúlt hozzá Josh Fawaz, és egy igazán kis elektronikus dance vonalat képvisel a következő percekben. A zene eredetileg a vágyat, a hitet és a spirituális felszabadulást keveri össze. Olyan erős vonzalomról szól, ami szinte imaszerű, mindent elsöprő élményé válik. Like a Prayer a Sunshine.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine és balesetmentes célbaérést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházan a Vasári Pál utcán nagyobb torlódásra kell készülnünk szinte egész nap, mivel ugye ott jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat érinti legjobban ez a forgalomkorlátozás. Legyünk körültekintőek és vezessünk meg fontoltan. A 33-ason a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek, fél útpályát lezárták irányonként, és csak egy-egy sáv járható. Valamint az M3-as autópályán Budapest felé a 267-es jelű Máté szakasz Szatmár-Németi csomópont leajtóágát lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es, valamint a 49-es útat jelölték ki, amit sárga táblával mutatnak, ha éppen arra közlekedünk. Várom a további infókat a mai délutánon is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: szárnya.
1: Sunshine Top 40.
2: 12. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak

Kamrad Be Mine, ezen a héten a 12. a top 40-es listánkban is, a következő óránkban majd ráfordulunk a pénzügyi percekre, valamint a programajánlókra is. Most viszont a 11. helyzettel folytatjuk, Énekel Loi, a szám címe Get Lucky, amely egy lendületes popdal a kitartásról, valamint arról, hogy a nehéz napok vagy a bizonytalanság után is érdemes tovább mennünk, szerencsét és boldogságot próbálni, mert ez mindenkinek jár az életben. Get Lucky, Loi voltából, ezen a héten a 11. Sunshine FM, csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Otthonod első benyomása a kerítésnél kezdődik. Válaszd a gulyás tüzében elérhető előre gyártott kerítéselemeket, ha esztétikus és megbízható megoldást keresel. Letisztult megjelenés, időtálló minőség és gyors kivitelezés, hogy csak az eredményt kelljen élvezned. Tedd igényessé és rendezettebbé otthonodat kompromisszumok nélkül. Előre gyártott kerítéselemek. Debrecen, Vámospércsi út 37.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 5 új vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén a parlament. Korszerűsítik Szepes vízellátási hálózatát és a környező úthálózatot. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 5 új vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén a parlament a Tiszapárt frakciójának kezdeményezésére. A testületek a végrehajtási és jegybanki visszaéléseket, a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem helyzetét vizsgálnák. A képviselők emellett megkezdik az alaptörvény módosításának vitáját, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betölthetőségét, továbbá tárgyalnak a devizahiteles végrehajtásról. Hajtások felfüggesztéséről is. Új sajtófőnököt neveztek ki a Tisza frakció élére Horváth Nándor személyében, aki korábban 10 évig az RTL híradó riportereként dolgozott. A kinevezést Bújdosó Andrea, a kormánypárt frakció vezetője jelentette be, hangsúlyozva, hogy a parlamenti munka iránti közbizalom erősítéséhez elengedhetetlen a korrekt és nyitott kommunikáció. A Tisza párt képviselő csoportjában és a kormányzati szóvivők között sem ő az egyetlen, aki korábban a kereskedelmi csatornánál tevékenykedett. Jó ütemben halad a 354-es és a 33-as főutat összekötő szakasz első ütemének építése, amellyel egy újabb külön szintű csomópont jön létre Debrecen nyugati oldalán. Pap László polgármester kiemelte, hogy a közel 8 milliárd forintból megvalósuló másfél kilométeres új útszakasz novemberi átadása után jelentős forgalmat vesz majd le a túlterhelt Böszörményi útról, alternatív folyosót biztosítva az autósoknak. Balázs Ákos alpolgármester hozzátette, hogy a mérések szerint naponta 12 ezer jármű ingázik Józsa és Debrecen között, amit további 10 ezer böszörményi autó terhel. Korszerűsítik Szepes vízellátási hálózatát és a környező úthálózatot, ami miatt májustól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek. Az önkormányzat a közműépítéssel egy időben teljes körű útfejlesztést is végez a Sárgadűlő és a Vértesi út érintett szakaszain, amelyek új aszfaltburkolatot kapnak és kiszélesednek. A munkálatok első ütemében május 20-a és szeptember 20-a között a település rész északi irányból a hulladék lerakóig déli irány pedig a 481-es főút felé lesz megközelíthető. A kellemetlenségek enyhítésére a kivitelező ingyenes vármegyei autópálya matricát biztosít a lakosságnak. Zakatoló gyermeknapi kalandokra hívja a családokat a Zsuzsi erdei vasút május 24-én vasárnap. A szerelvény délelőtt 9:30-kor indul a Rújter utcai állomásról Hármas hegyaljára, ahol 10:30 és 12:30 között változatos és ingyenes programok várják a legkisebbeket. A gyerekek élvezhetik a Hortobágyi Madárkórház bemutatóját, pónilovaglást, az ugrálóvárat, az arcfestést, a pusztakocsikázást és a lábban hajtható gokártokat is. A természetházánál kézműves vásárt rendeznek helyi termelők portékáiból, 3:45-11-től pedig vezetett erdei túra indul Varga Edit természetpedagógussal a Kajla körön.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep vasárnap, tökéletes időnk lesz a szabadtéri programokhoz. Csapadéktól sehol sem kell tartani a régióban, ugyanakkor az északi szél élénk lökésekkel kísérheti a nyárias meleget. A legmelegebb órákban már 25 és 30 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Öt óra után is veled, ez a Sunshine FM, benne pedig a Top 40-es listánk a stúdióban. Továbbra is Kondor Roland, várom a friss útinformációkat 0620 316 3000. 25-26 fokban kiválóan telik a hosszú hétvége. Jön Empire of the Sun és a Walking on the Dream ezen a héten a tizedik.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: Tizedik.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan takaríthatunk meg sikeresen hosszú távú célokra? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Többféle megtakarítási forma is elérhető a pénzintézetekben, attól függően, hogy milyen rendszerességgel és mekkora összeget tudunk félretenni, illetve hogy a futamidő alatt szükségünk lehet-e arra, hogy kivegyünk a megtakarítási összegből. A hosszú távú befektetési formáknál általában nagyobb hozam érhető el, abból adódóan, mert nem lehet a futamidő alatt veszteség nélkül kivenni a megtakarítási összegből. Ezek a megtakarítások lehetnek egy összegű befizetéssel különböző állampapírok, alapok megvásárlása, vagy gondolkodhatunk akár havi fix összegű megtakarításokban is, amellyel hónapról hónapra gyarapodik a félretett összeg. Itt már akár néhány ezer forintos havi összeggel is érdemes belevágni. Lehet a banki termékeket kombinálni is, például egy megtakarításos életbiztosítással a befizetett összeg egy része a havi biztosítási díjat fedezi, amely különböző élethelyzetekre, például egy kórházi műtét nyújt kiegészítő pénzügyi segítséget, a befizetett összeg másik része pedig megtakarításként kamatozik hónapról hónapra.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Egy banális dolog, de hát van olyan ismerősöm, aki tegnap mesélő Sóstóra jár futni, ott lakik egyébként másfél kilométerre a sóstói tótól, minden egyes alkalommal 5-6 kilométert fut, de kocsival megy el a tóig.
5: Mert csak annyi volt betervezve.
4: És mondtam, hogy miért nem sétálsz el odáig? Hát mert fáj a lábam, és rekordtánon tud ugye futni. És mondtam, hogy de hát akkor ne fuss, mert ugye aszfalt van addig, aszfalton nem lehet futnia. Mondom, akkor csak sétálj. Ez még nem jutott eszembe, de nem rossz. Tehát, hogy valóban beül a kocsiba, és ő maga is sajnált, hiszen beindítom, semmi nem történik, másfél kilométer az autónak se tesz jót, hogy most oda elgurulsz, meg vissza hideg motorral, megállsz, majd utána futsz, majd hazamész.
5: Hát akkor menjen bicajjal, vagy roller, vagy
4: igen,
5: bármi.
6: Egyébként igen, az is megoldás.
5: Tehát, hogy ezek stoppoljon.
6: De egyébként azt mondod, hogy használjanak ilyeneket, na most színes üzeni neked, hogy 5 fokban menjen a halál bicajja.
4: Hát igen.
5: Jó,
4: szerintem
5: is.
4: Nincs fázus biciklis, csak rosszul felöltözött. Én meg ezt mondom. Én
5: csak lusta, gyengén tekerik.
4: Megyek, és akkor még mondhatnám azt, hogy Hollandiában meg a hóesésben egy bicajjal mennek. Tehát senkit
6: jó,
4: nem
6: érdekel. Jó, figyelj, én próbáltam. Tehát tudjátok, a volt a bicajos korszakom, amikor tavaly elkezdtem. Én próbáltam. Tény, hogy kétszer annyi idő, tény, hogy leizzadva, vörös fejjel értem be, és kellett egy 10-15 perc, amire így lement ez az egész rólam. De tény, hogy így a tudat jó volt, hogy na én ma biciklivel jöttem, és nem büszke voltam magamra.
5: Azért csak, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretedet, meg az enyémet is. Ez nem nekünk szól, ez nem ránk vonatkozik.
6: Hogy járjon, hatra,
5: járjon biciklivel az, aki közelebb helyre megy a lakhelyétől.
6: Belvárosban.
4: Evelynre kevésbé, Gabira vonatkozik.
5: Nem.
4: Neki olyan tökéletesen kiépített kerékpárút van, hogy gyakorlatilag nyílegyenesen így menne végig, mint kés a vajon, és itt lenne 20 perc
5: alatt. A várostábláig, és utána a városba.
4: Ott is.
5: Elragudjatok, de én mondjuk, én félek. Én gyalogosként is félek, kerékpárosként még jobban félek. Én az autóban érzem magam biztonságban.
6: El nem tudom képzelni, hogy biciklit.
5: Tényleg
6: nem? Én azt videóra veszem.
4: Pedig tudnám motiválni, hogy mivel. Ugye, fogyna rögtön 2-3 kilót,
6: nem
4: kellene
6: edzenie,
4: nem kellene semmit, jót tenne a tüdejének, és a többi, és a többi.
6: Én nem tudom.
5: Már nem tudok elég korán felkelni, mikor kelljek még fel. Hagyjatok már békén. Mi vagyok én, Pék.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Szombat délután is ráfordulunk a legfrissebb programajánlókra a Katamára stúdióban. Szia, hallgatunk is!
3: Szia, Roli! Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden, könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor Gangsta Zoli gázt ad? Vagy beülnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, 6 óra után ma is kívánság műsor jön, most viszont pörög tovább a Sunshine Top 40-es slágerlistánk.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
4: Sunshine Top 40.
0: 5.

0: Moving to the Sun, ezen a héten ezüstérmes a Sunshine Top 40-es listánkban is. 6 órához érkeztünk, így szépen lassan átadom a terepet Norbinak, valamint a kívánságoknak, mert a következő 2 órát is a hallgatók irányítják majd. Szia Norbi!
1: Yes!
0: Yes, hello-ka! Ugye a következő 2 óra a kívánság műsor.
1: Így van.
0: Ezt követően pedig 2 lemezjátszóra váltottok, mert jön a MixXL.
1: Így van, mindjárt az első 2 órában, ahogy már jól megszokhattuk, DJ Vágó, aztán 10 óra után majd jön Váci Zoli, ugye startol a Sound of Sunshine, 11 óra után pedig visszatérünk a megújult MixXL-hez, ahol majd jön Robin.
0: És akkor jön Béla is ebben a másodpercben, ahogy látom az ajtóban.
1: Gyere Béla!
0: Gyere Béla, az elköszönőre pont beleférsz, és bemondod, hogy mi lesz az első helyzet a Sunshine Top 40-ben.
1: Így van. Na, halljuk!
2: Bruno Mars, I Just Might.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: A

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szabályos, de nem a megszokott eljárás szerint történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Közel 1 millió idős ember él mély szegénységben Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szabályos, de nem a megszokott eljárás szerint történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése, közölte az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Répási Róbert elmondta, Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kérvények aláírását, így az idő szűkössége miatt elmaradt az a miniszteri előterjesztés, amely a tárca vezetői javaslattól való eltéréseket mutatta volna be. A volt államtitkár nem kívánta kommentálni Magyar Péter feltételezését, miszerint Varga Judit minisztert szándékosan megtévesztették volna. Ugyanakkor jelezte, az eljárásban a fókuszt a súlyosabb Hunia ügy vitte el, így K. Endre kérvénye akkor kisebb jelentőségűnek tűnt. Répási Róbert hozzátette, az államfőnek nincs írásbeli indoklási kötelezettsége. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, miután Bécsben találkozott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Peter Hanke osztrák közlekedési miniszter. A magyar tárcavezető kiemelte, hogy újjáépítenék az együttműködést a gyesebb működése és fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása, amely a két főváros közötti hatékonyabb összeköttetést szolgálja. Közel 1 millió idős ember él mély szegénységben Magyarországon, a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj között pedig több mint 100-szoros a különbség. A nyugdíjasok országos képviselete szerint a helyzet nem tűr halasztást, ezért azonnali nyugdíjkorrekciós program elindítását várják az új kormánytól. Pap Katalin alelnök kiemelte, hogy a 2012-ben kivezetett vegyes indexálás óta a nyugdíjak nem követték a gazdasági fejlődést, ami a bér nyugdíjolló drasztikus nyílásához és az idős elszegényedéséhez vezetett. Mesterséges intelligenciával hamisított hirdetésre figyelmeztet a Semmelweis Egyetem, amelyben dr. Merkeli Béla nevével és hangjával élnek vissza csalók. A megtévesztő videók gyógyhatásúnak mondott készítményeket népszerűsítenek, ám az intézmény hangsúlyozza, hogy orvosok soha nem reklámoznak gyógyszereket. A lakosságot arra kérik, hogy kizárólag legális forrásból vásároljanak, és minden esetben konzultáljanak kezelő orvosukkal, az egyetem pedig megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben. Több mint 2500 közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági beadványt kezelt tavaly a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelyek túlnyomó többsége a számlázással és az elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatai szerint a tavalyi évben beérkezett panaszok több mint fele a villamos energiaszolgáltatást érintette, de a vízi közmű, a földgáz és a hulladék gazdálkodás területéről is érkeztek kérelmek. A kormányhivatalok közel 600 esetben indítottak eljárást, és 157 döntés állapította meg a jogsértést. A hatóság emlékeztet, a panasz esetén először mindig a közszolgáltatóval kell megkísérelni a vitás ügy rendezését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font az elmúlt napok drágulása után most veszített az értékéből, így jegyzése jelenleg 415 forint körül alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára is a hazai fizetőeszközzel szemben. Az uniós valuta jegyzése már valamivel 359 forint alatt mozog. A svájci frank a korábbi stagnálást követően szintén lefelé indult, értéke megközelíti a 392 forintot. Az amerikai dollár esetében viszont emelkedés látható. A tengeren túli fizetőeszköz ára ma már meghaladja a 309 forintot. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél. Délutánra a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3,
3: 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620-316-3000, az óránkat indítom egy sirennel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: méghozzá Dessel kiegészülve az előző percekben itt a Sunshine-on, és ez volt tőlük a mindegy. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, javában zajlik ma is a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőség.
1: 0620 316 3000.
0: Peti üzenetével nyitom az estét, aki Annának üzeni, hogy nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Kata Bencének üzeni, hogy boldog születésnapot, legyen egy csodálatos hétvégéd. Zoli pedig Évinek szeretné üzenni, hogy ne haragudj a tegnapi vita miatt. Nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvence. Itt van már a folytatásban Miley Cyrus, ez pedig a Midnight Sky, a két órás élő esti

Rózsa Magdi és Lotfi Begém. Itt szólt tőlük a nyári zápor az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a hét utolsó két órás érő esti kívánság műsora. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Andi üzeni Tominak, hogy alig várom, hogy újra lássalak. Nagyon hiányzol. Gábor Rékának üzeni, hogy te vagy életem legszebb része. Szeretlek. Nóri pedig a barátnőinek üzeni, hogy köszi a tegnap estét. Imádlak titeket. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig tőle a Gold, a két órás élő est.

0: Honeybeast, és itt szólt tőlük a Bódott Tám, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis jó ütemben halad a körforgalom kiépítése, ugye Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető út mentén, de azért itt még mindig továbbra is ideiglenes forgalomkorlátozással kell, hogy számoljatok. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis hétfőtől folytatódik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion Vasvári Pál hímes, illetve a Kótai út kereszteződésében. Itt ugye forgalomkorlátozás került bevezetésre, ugyanis a Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utca irányába tilos a behajtás. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendi berőrei, méghozzá a Kisegyesi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén rendőri ellenőrzésekkel számolnotok a Honvéd utcán. Ha pedig van közlekedési info, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, 7 óra van, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Taylor Swift-tel. Ez lesz tőle a vadonatúj, The Fate of Ophelia.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult!
2: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak. Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését célzó javaslatát a kormány. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter kormánya ellenáll az Európai Bizottság által elvárt nyugdíj- és adóreformoknak, amelyek a befagyasztott uniós források feloldásának kulcsfeltételei. A miniszterelnök szerint az átfogó változtatások és a különadók gyors kivezetése a jelenlegi gyenge költségvetési helyzetben nem vállalhatók az augusztus 31-i határidőig, amelynek elmulasztása esetén Magyarország elveszítheti a 10,4 milliárd eurós teljes helyreállítási keretet. A vitás kérdések ellenére a budapesti technikai egyeztetések konstruktívak voltak, a kormányfő pedig a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást írjon alá Ursula von der Leyennel a forrás felszabadítás menetrendjéről. Összesen 49 pályázó fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így eddig csak nem 1,7 milliárd forint került vissza a költségvetésbe az NKA pályázatok körüli botrány kirobbanása óta. A legnagyobb összeget, több mint 1,2 milliárd forintot a Városliget ZRT utalta vissza, de a listán szerepel Kisgrofó is, aki 5 millió forintot küldött vissza. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomoz, miközben Tarz Zoltán elrendelte a kulturális alap kifizetéseinek leállítását és felfüggesztette a tisztségéből a támogatáskezelő főigazgatóját. Benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését célzó javaslatát a kormány a családok százezreit érintő válsághelyzet kezelésére. A kezdeményezés értelmében az átfogó felülvizsgálat lezárásáig tilos lesz a kilakoltatások és a vagyonárverezések folytatása az érintett ügyekben. A javaslat célja, hogy az állam közvetlen védelmet és esélyt biztosítson a kilátástalanságba sodródott családok számára a folyamatban lévő eljárások leállításával. Lemondott posztjáról Bájerné dr. Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást, és közölte, hogy az intézmény új vezetőjének kinevezése még ebben a hónapban várható, akinek a legfontosabb feladata a szervezet teljes átvilágítása lesz. A távozást komoly szakmai vita előzte meg, miután a Vérlovagok nevű önkéntes vérszállító szervezet a hazai vérellátás válságos helyzetéről számolt be, amelyet az országos korábban következetesen vitatott. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon, és egyre több 70 év feletti ember kerül az utcára. A február 3-a munkacsoport legfrissebb felmérése szerint az otthontalanok kétharmad része már nem képes dolgozni, a többségük pedig havi 50 ezer forint alatti összegből próbál megélni. A kutatók szerint az idős hajléktalanok számának növekedése az ápolási rendszer hiányosságaival és a megélhetési költségekkel függ össze. A helyzet rendezésére a szakemberek konkrét jogi lépéseket, valamint a támogatott lakhatási forma kiterjesztését javasolják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél. Délutánra a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg még 56 perc arra, hogyha szeretnél valakinek üzenni, akkor azt küld el nekem. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Az óránkat indítom Taylor Swift-tel, itt van tőle a The Fate of Ophelia.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Stringer X, és itt szóltól a Butterflies az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőség.
1: 0620 316 3000.
0: Ezt üzeni az apukájának, hogy hiányzol, vigyázz magadra, és várunk haza. Misi Katának üzeni, hogy te vagy a legjobb döntésem az életben, Juli pedig Márknak szeretne üzeni, hogy köszönöm a türelmed és a szereteted. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Metcon és Ray Dalton közöse. Ez a Don't Worry, a két órás élő esti kíván.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hello, kis James Arthur. Ez volt tőlük a Work With My Love, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont, hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden. Könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazoli gázt ad? Vagy bejönnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Viktor üzeni Annának, hogy nem tudok nélküled élni, kérlek hív fel. Fanni Dávidnak szeretne üzenni, hogy köszönöm, hogy mindig megnevettetsz, te vagy a legjobb az életemben. Csabi pedig az anyukájának üzeni, hogy boldog születésnapot, édesanyám, nagyon szeretünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó blond is így a szombat estében, itt van már a

0: Bieber és Joel Corey. Ez volt tőlük az IB is az előző percekben itt a Sunshine On. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk majd kettő darab lemezjátszóra, hiszen természetesen ma este is tartol a megújult MixXL, mindjárt az első kettő órában DJ Vágóban, aztán 10 óra után érkezik majd DJ Váci, méghozzá a Sound of Sunshine-nal, 11 óra után pedig visszatér a megújult MixXL, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, pár perc, és kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy valljon szint K. Endre kegyelmi ügyében. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Sándor Palota által közzétett dokumentumokból sem állapítható meg, hogy mi volt a K. Endre esetében gyakorolt elnöki kegyelem pontos indoka. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azonnal reagált a nyilvánosságra hozott aktákra, és felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy 3 év késéssel végre valljon szint az ügyben. A kormányfő bejegyzésében közvetlenül arra vár választ a volt államfőtől, hogy az Orbán család utasítására vagy kérésére írta-e alá a kényszerítés miatt elítélt igazgató helyettes kegyelmi kérvényét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy Kacz Sándor fizikust kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkárnak. A nemzetközileg elismert kutató egyetemi tanár és az MTA rendes tagja több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, és célja egy nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtése a 21. századi elvárásoknak megfelelően. Az új államtitkár úgy fogalmazott, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, és egyszerre versenyképes és autonóm. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a MÁV csoport, hogy biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén. Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, hogy a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken pedig mintegy 10%-kal több helyet biztosítanak. A megnövekedett forgalom miatt Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények és pótlóbuszok is készenlétben állnak majd. Már a Pest vármegyei Issaszeg is fertőzött területnek számít, miután a környék vaddisznó állományában felbukkant az afrikai sertéspest is. A Gödöllői Járási Főállatorvosi Hivatal és a helyi járványvédelmi központ tájékoztatása alapján a település vezetése felhívta a figyelmet a megelőző intézkedések fontosságára. Bár a vírus az emberre teljesen veszélytelen, a sertés állományra nézve rendkívül ragályos, ezért a gazdáknak mindent meg kell tenniük a fertőzés kockázatának minimalizálására. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent, különösen a nyílt égésterű vízmelegítők és a rosszul szellőző helyiségek miatt. Bár sokan csak a fűtési szezonhoz kötik a veszélyt, a katasztrófa védelem adatai szerint tavaly 1055 esetben riasztották a tűzoltókat a néma gyilkos miatt, és a mérgezések döntő többsége lakóépületekben történt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőségben légdugó alakulhat ki a kéményekben, ami megakadályozza a füst gáz távozását, ezért a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a berendezések éves karbantartása és a megbízható érzékelők használata.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél. Délutánra a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen.
5: is tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 06 3 16 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus AHA együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszónk.

0: Teddy Swims és a The Door az előző percben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek. A szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedven van. Ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még-még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrison, mindjárt megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark Souse érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Season.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Stravinsky és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodperci szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult Mixixel, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk DJ Vágó, hello Andris!
1: Sziasztok, hello, hello!
0: Jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és A7S, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszók.

0: Keith Ryan és a Dezsonté az előző percben itt a megújult Mixing Szában. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviár teszünk, osztrigál.
0: Így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött, hogy

0: 3000, Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik, ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk, egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambit eszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében. Kellemes estét mindenkinek! Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Ő a DJ Vágó.
1: Hello, hello! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem!
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt. Alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen. Ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos!
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andris, van jövő héten pénteken, mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine, méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik.

0: igazi hangja. DJ Vácival.
1: A legtrendibb mix. A város igazi ritmusa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek. Folytatódik a megújult Mixixel. Ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemezjátszó mögött. Ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egészen éjfélig, tehát a megújult Mixixelben

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség

0: DJ Poolban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szól nálatok, hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek, mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után, köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid, és van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow, így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon. Köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett, hölgyek urak, jöhetnek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátékban.

0: MixXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszónknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higany. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.